0: Egy újabb hetet indítunk, egy őszi hetet, mert hogy augusztus utolsó napjához érkeztünk el. Augusztus 31-e van, hétfő. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt hallhatod a napfonatod előbb. Itt van Devia és a Tigrizi. Gyere velem!
1: Itt egy újabb óra.

0: is még.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép hétfő hajnalt kívánok, augusztus 31-e van ma, az Erikákat és a Bellákat köszöntjük nagyon sok szeretettel névnapjuk alkalmából, ahogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ahogy visszanézünk a történelembe, hát napra pontosan 130 évvel ezelőtt adták át ünnepélyesen a budapesti nagykörútat, ami azóta is a főváros egyik legfontosabb lüktető ütőre, és egy szomorú évforduló is kapcsolódik ehhez a naphoz. 1997-ben ezen a napon, augusztus 31-én hunyt el Diana Velszi hercegné abban a tragikus párizsi autóbalesetben, abban a bizonyos alagútban. Ez tehát augusztus 31-e. Induljon a hétfőnk jól, vidáman, lendületesen, jó hazai zenék társaságában. Novák Évát hozom neked már is a Petőfin, ez a Nem tartozom senkinek.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kánikulával és igazi nyári hőséggel ind búcsút a meteorológiai nyár. Ma még javában a napsütésé lesz a főszerep, esőre napközben egyáltalán nem kell készülnünk. A kora reggeli 21 fokos kellemes indítás után délutánra egészen 34 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Érdemes kihasználni a nyár utolsó igazi forró napját, de ne feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről és hidratálásról sem. És persze a nyártól búcsúzunk, de a jó időtől nem, a folytatás is igencsak meleget ígér, úgyhogy gyanítom a szeptember jelentős része még nyárias hangulatban telik majd. Na, indítsuk el a hétfőnket itt a Petőfin a folytatásban Váci Eszterrel, ez a Dunaparton.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Induljon a hétfő jó hazai zenék társaságában, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Augusztus 31-e van, nem sokára hallhatott Takács Esztert, hozom majd Fehér Zolit is. Most viszont a Miviana csapata érkezik hozzánk, ez az Égni kell.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Mindenki szurkol, ez volt Nagy Szilárdtól és Ragány Mésától itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szurkolunk a diákoknak is, akik újra iskolapadba ülnek. Hát ugye egészen pontosan egy nap múlva becsöngetnek. Megvan már egyébként az idei tanév hivatalos rendje, úgyhogy érdemes elővenni a naptárakat és feljegyezni a legfontosabb dátumokat. Az első tanítási nap ugye holnap, vagyis szeptember 1-én kedden lesz, a tanév pedig 2027. június 18-áig tart. Jó hír a diákoknak, hogy idén összesen 180 tanítási nappal számolhatnak, ami egy nappal kevesebb a tavalyihoz képest. A végzős középiskolások pedig már április 30-án elköszönhetnek a padoktól. Na és akkor nézzük a legfontosabb szüneteket, amikor lehet majd pihenni egyet. Ugye ott lesz az őszi szünet, majd október 22-én csütörtökön kell utoljára menni, és november 2-án hétfőn indul újra a tanítás. Lesz egy téli szünet is, egy kiadós 16 napos feltöltődés, majd december 19-től január 3-áig. A tavaszi szünet pedig majd március 24-én szerdán kezdődik, és április 5-én hétfőig tart. Ez tehát az idei tanév menetrendje, kitartást a diákoknak, bár gyanítom ebben a késői órában ők nem hallgatnak, úgyhogy inkább a szülőknek kívánni kitartást a következő hetekhez, hónapokhoz. A Richman Orchestrával pedig már is megyünk tovább itt a Petőfén, ez az idő elmúlt.

De magyar, néha muszáj a 19-re lapot húzni az életben. Dajka Raúl a saját bőrén tapasztalta meg, milyen kockáztató típusnak lenni. Ezt az életérzést pedig nagyon szépen formába öntötte a Ciao Ciao című dalában. A fülbe mászó dallamokért Szabadi Mózes gitárjátéka és Tóth Marcell Soma szaxofon szólója felel. A végeredmény pedig egy energikus dal, ami még mindig óriásit szól. Hallgassuk meg együtt, itt van Dajka Raúl és a Ciao Ciao, a Petőfi.

hova a lelkemet? Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: énekelj te is élőben!
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Minden magyar!
1: Ez a Petőfi Rádió!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb óra rajtol a hétfő hajnalodból. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, augusztus 31-e van, és mindjárt itt lesz a Living Room csapata, a srácok a húrok közé csapnak, itt lesz a hírviár is, a kezdés viszont Lilié, ő énekel most. Csalódás voltál.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Valódi hangszerek, autotune-mentes ének és a 80-as évek analóg szintetizátorainak megismételhetetlen energiája. Ezt az utat választotta a This Must Be Love csapata. A srácok nem a piaci trendeket követik, és nem is nosztalgia hullámot akarnak meglovagolni. Egyszerűen abban hisznek, hogy a minőségi hangszerhez zenének és az élő doboknak ma is helye van a popszénában. Ahogyan Harry Styles vagy The Weeknd példája mutatja, az analóg hangzás és az indie pop világa újra hódít a legnagyobb színpadokon. Jön a This Must Be Love és a Minden Random a

0: Önök és köztelek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 10 év közös út, tudatosság és az a döntés, hogy a mindennapi hajtásban is nap mint nap egymást választják. Antal Timi őszintén mesélt a házasságáról még az M2 Petőfi TV-n. Az énekesnő szerint egy kapcsolat hosszú távú működéséhez nem elég a szeretet és a jelenlét. A logisztika és a közös tervezés legalább ennyire kulcsfontosságú, hogy a rohanásban se távolodjanak el egymástól. Ahogy ő fogalmazott, a házasság épp arról szól, hogy a nehézségekben is mindig visszataláljunk a másikhoz. Antal Timi jön a folytatásban. Ez a valaki itt a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Augusztus és a nyár utolsó napja, és indul a hét. Hétfő van, augusztus 31-e. Jó reggelt, jó ébredezést, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Hozom mindjárt Benjit, a Swingela Django-t, a Vintage Dolls-t, vagy éppen most a magyar bandát Hegedűs Borival. Ez a Show Vidék.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Utazzunk vissza egy picit az időben a swing aranykorába. A 2017-ben alakult Vintage Dolls az 1930-as és 40-es évek vokál trióinak varázslatos világát éleszti újjá, nem csak autentikus hangzásban, de látványban és eleganciában is. A jazz quintettel kiegészült formáció egyébként már nálunk is zenélt a Hajrá Magyarokban. Ha esetleg lemaradtál volna róla, akkor keresd vissza az adást a Petőfi Rádióban.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Én

Együtt ébredezünk hazai kedvencekkel itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, igazi kánikulával ind búcsút a meteorológiai nyár. Ma a napsütésé lesz a főszerep, napközben esőtől egyáltalán nem kell tartani. A korra reggeli 21 fok után délután egészen 34 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és jó hír a nyár szerelmeseinek, hogy a hét további részében is velünk maradnak a 30 fok körüli csúcsértékek. Használd ki a nyár utolsó forró napjait, csobbanj egyet, de a megfelelő fényvédelemről és hidratálásról se feledkezz meg. Na és persze a jó hazai zenékről sem, itt a Petőfin. Kísérjük a hétfődet a folytatásban éppen Király Lindával. Ez a Korona nélküli királynő. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, hazai zenékkel rúgjuk rá az ajtót a hétfőre, és egyben az augusztus, valamint a nyár utolsó napjára. Érkezik Habóczki Máté kollégám pillanatokon belül, és indítja a reggeledet. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép a hétfőd. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, gomoly felhős idő várható. Már több mint 5 kilométeres a dugó az M1-esen. Jövő szerdán temetik 5. Harald norvég királyt. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kamion ütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont után. A 89-es kilométernél a külső sávot lezárták. A műszaki mentés miatt több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter az MVVH vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett, megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Hozzátette, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a lakhatási válságot csak állami beavatkozással lehet megoldani. Emlékeztetett arra, hogy míg 2015-ben egy átlagos lakás csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni, 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 32 között állnak majd szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos, közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Jövő szerdán temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen múlt pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában tegnap országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, kezdetben többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a déli órák túl a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat, zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tiszató pedig 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Lajuk, hanem sokfelé évnyitókat tartanak ma, hiszen ez a hónap zárul, a tanév pedig lassan nyílik. Jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 31-e van. Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok, természetesen magyar kedvencekkel ezen a reggel is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Elérkezett az idei nyár utolsó napja, augusztus 31-e van, hamar eltelt ez a nyári szünet, remélem sikerült élményeket gyűjteni, ami segít a hűvösebb évszakokban is. No de, a nyárias idő azért a következő napokban, hetekben még velünk lehet, úgyhogy csak a naptár szerint búcsúzunk lassan az augusztustól. 130 évvel ezelőtt adták át ünnepélyesen a budapesti nagykörutat, 1856-ban pedig ezen a napon szentelték fel az esztergomi bazilikát, Magyarország legnagyobb templomát, és 1985-ben ezen a napon született Pálos Péter, többszörös paralimpiai világ és Európa bajnok para asztali teniszező. Isten éltesse sokáig, és téged is, hogyha ma ünnepelsz. Természetesen köszöntünk ma is magyar kedvencekkel.
2: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Fél hetet mutatnak az időjelzők, úgyhogy holnap ilyenkor már alig, hanem készülnek a reggeli szendvicsek elvitelre, becsomagolva a úton az iskolába, óvodába. Ne felejtsd el beszerezni a kellő hozzávalókat még ma. Most jönnek a legfrissebbek hírpercek, sporthírek, aztán várlak vissza magyar kedvencekkel. Fél hét után is itt a Petőfi.
2: Nem vagy egyedül, senki sem menekül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, gomoly felhős idő várható. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet. Több ezer eltüntet keresnek még Nepálban és Kínában. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két furgon és egy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el, mert több mint 3 kilométeres a torlódás. Ugyancsak a Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött, a 85-ös jelű Kisbér Komárom csomópont után. A 89-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. A határ felé tartók személyautóval a Tata Kocs Nagyfüged útvonalon kerülhetnek. Személyautó vadatgázolt a 8-as főúton Kislőd térségében. A 77-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. A kormányfő úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással három hőhullámot és két energiaválságot is sikerült kezelnie az országnak. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízellátása

0: igazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsai József emlékeztetett, a küszöböt mintegy 150 méter szélességben alakították ki a Duna medrében. A mű építéséhez csaknem 43 ezer köbméter követ használtak fel, a munkálatokban pedig több százan vettek részt.
1: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítménynek a végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
0: A szakember a tiszalöki vízi erőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Gacsai József elmondta, az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség. A Tisza vízkészleteinek elosztásában a duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek. Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Évvégig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a lakiteleken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Az MT beszámolója szerint szó volt arról is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani, és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson. A felszólalók többsége azzal is egyetért, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök arról beszélt, hogy az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa közelében lévő lőszerraktárat ért tegnapi orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsérültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy északnyugat oroszországi olajfinomítót. Irán rakétákkal támadta a közel-keleten állomásozó amerikai katonai erőket, nem sokkal azután, hogy amerikai légicsapás érte az iráni Larak-szigetet. A ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba. A légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. A Hormuzi szoroshoz legközelebb lévő iráni területen tegnap 2 rakétaindító állást semmisítettek meg az amerikaiak, amelyekről szerintük a Perzsaország fegyveresei rakétákat akartak indítani. Emellett azt is feltételezik, hogy az iráni forradalmi gárda ismét tengeri aknákat akar elhelyezni a hajózási útvonalon. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztetnek. Múlt szerdán leszakadt egy gleccser, és jég és kő, valamint sártörmeléket zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Az áradat településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: Itthon akár demonstrálni is készek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, amennyiben nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtésbe kezdtek, és egyeztetést várnak az Egészségügyi Minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszert jelenleg az ágazat dolgozóinak kitartása működteti. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. Szanda Mátyás tatai fogorvos szintén tervezi, hogy csatlakozik a törekvéshez.
4: Sarkalatos kérdés, hogy a finanszírozás rendeződjön, és megfelelő mennyiségű és minőségű legyen. Tehát oda jusson pénz, többletpénz, ahol valóban szükség van rá. A számunkra biztosított bér, ez igen jól néz ki távolról, de nagyon sok összetevője van annak, hogy ez alaposan megcsappanjon, és annyi kis összegé váljon, amiből hát egy körzetet csak olyan vegetáció szinten lehet folytatni. Mind az anyagdíj, ami emelkedik, bérleti díjak.
0: A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. Krasner Helga, a Semmelweis Egyetem adjunktusa elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokaknál intenzív

0: masszív allergiás panaszokat válthat ki.
1: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás az a tünetek csökkentése.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Mindenütt derült az ég. Kezdetben többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tiszató 24 fokos. Most pedig a sporthírek következnek Keszidórától.
2: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Én Lovas Puskás Akadémiát. A hajrában a felcsútiak egyenlítettek, ám partdöntés után visszavonták Leminkoli gólját. A délutáni mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolaszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában vasárnap a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. Ezzel Magyarország visszacsúszott csoportjának negyedik helyére, ahonnan az első három csapat jut ki a világbajnokságra. A válogatott november végén Svédországban folytatja a selejtezőt. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Audi Eto, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. A férfiaknál a Veszprém 37-35-re verte a Szegedet, és ismét elhódította a kupát. Aranyérmes lett Vadnai Jonatán az Ilka 7 hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be, ám a második futamban remekelt, ezt megnyerte, így végül az övé lett a legjobb helyezési pontszám. A válsérüléssel bajlódó Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a US Open-től, miután a spanyol Daniel Merida 6-4-6-4-6-2-re verte. A magyar versenyző a mérkőzés után elárulta, lehet, hogy egy évre is abba kell hagynia a teniszt, hogy sérülése regenerálódjon. Ezek voltak a sporthírek.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, mindjárt 7 óra lesz, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig magyar kedvencekkel várlak vissza. Belláknak, Erikáknak ne felejts el egy kedves üzenetet küldeni, hiszen ma van a névnapjuk, Isten éltesse őket. Tarts velem, itt a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítő.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz. Holnap kezdődik a 2026-27-es tanév. Felborult és elsüllyedt egy komp Észak-Ciprus partjainál. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két furgon és egy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. A sérült járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. A kialakult torlódás az M0-ás autóútra is kihat. Itt 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek az M1-es felé. A külső korlátnak ütközött egy kamion az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Holnap megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani, és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Felborult és elsüllyedt egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A balesetben többen meghaltak, 237 embert kimentettek, 23 eltűntet még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén lévő kikötőből tartott Dél-Törökországba.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, kezdetben többnyire napos idő várható kevés komoly felhővel, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tiszató pedig 24 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A 7 órát is elhagytuk ezen a hétfő reggelen. 2026. augusztus 31-e van az idei augusztus, az idei nyár, az idei nyári szünet utolsó napja. Még ha kicsit nehéz is a lelkünk, az ébredezést könnyebbé teszik a magyar kedvence.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Ciao magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: A Balaton térségébe a következő hetekben is érdemes ellátogatni, hiszen jobbnál jobb tárlatok várnak, ha strandolni már nem feltétlen lehet, egy-egy kirándulásra egybekötve egy kiállítással, tökéletes program az előttünk álló időszakra is. Akár a Balaton felvidéken Veszprémben a Vazarelli, az Opártatja és a Hátsó Füves című kiállítások, Balatonfüreden egy Nubu és egy Vazari tárlat, Keszthelyen a Pernecki 90, valamint a Balatoni Retro című, vagy épp Lovas, ahol egy képzőművészet, illetve Tihany, ahol egy Levendula tematikájú gyűjteményt is megnézhetsz, úgyhogy érdemes ezeknek is utána járni, és még egy-egy kirándulást beiktatni itt az előttünk álló időszakra. Bármerre jársz, évszaktól függetlenül a magyar kedvencek ott vannak veled, a világ bármely pontján, akár online is, a Petőfivel.

0: motoroz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30 lesz, hamarosan visszatérünk még a Balaton térségébe, de most jönnek a legfrissebbek, aztán magyar kedvencekkel várlak vissza, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő lesz. Holnap lép hivatalba a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője. Levélben fordultak az agrárminiszterhez a hazai méhészek. Besenyei már vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két furgon és egy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. A 20-as kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult. A korábban kialakult torlódás azonban az M0-as autóút forgalmára még mindig kihat. Az érintett szakaszon továbbra is 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek az M1-es felé. Az 1-es főúton Biatorbágynál is lépésben lehet haladni. A külső korlátnak ütközött egy kamion az M5-ös autópályán Röszke irányába, Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Három személyi autó ütközött az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 26-os kilométer közelében. A három sávból a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter az MVVH vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett, megalkovást nem tűrő vezetőkkel. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. Aki ragaszkodik a papírnyugtához, a pénztárgép portálon manuálisan is rögzítheti az adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságolnak. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár- és virágporforrások az ország jelentős részén.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, kezdetben többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű.

0: Szabadon és aktívan a Balatonfelvidéken.
1: A Balatonfelvidék a következő hetekben is tökéletes időtöltést kínál. Az időjárás még várhatóan tartogat olyan napot, amikor akár strandolhatsz is, vagy épp egy őszi kirándulásra ellátogathatsz a térségbe. Ott van például Samu a kis elefánt, aki a fővárosi állat és növénykert lakójaként tett szert nagy népszerűségre, elköltözött a veszprémi állatkertbe, hiszen az elefántoknál a nőstények és utódaik 20-25 fős közösségeket alkotnak, az elefánt bikák rendszerint idővel eladják a csoportjukat, és magányosan vagy kisebb legény csapatokban élnek. Nemrég pedig Samu életében is elérkezett az önállósodás ideje, úgyhogy néhány hónapja már a Királynék városában találod meg őt. Na, a beszámolók alapján a beilleszkedése jól sikerült, úgyhogy a kis elefánt meglátogatása is megért egy kirándulást. Bármerre jársz, ne feledd, a magyar kedvencek ott vannak veled. Tartsa Peti Filát.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összezsodolt az élet.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Ne feledd, holnap szeptember 1-e beindul az iskolaszezon, úgyhogy a reggeli rutin, illetve indulás visszatér a normál kerékvágásba. Zsúfoltabbak lesznek az utak, úgyhogy mindenképpen úgy kalkulálj, hogy egy picit lassabb lesz a haladás a legtöbb helyen, legalábbis itt a fővárosban és térségében mindenképp. Jönnek a mostani aktuális útinformációk, aztán várlak vissza itt a Petőfi 8 után is magyar kedvencekkel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 g-os szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spá. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a kellemes, késő nyári idő. Több autópályán is baleset nehezíti a közlekedést. Ungár Anna vezeti holnaptól a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Bessenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Három autó ütközött az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán a 26-os kilométer közelében. A belső sávot lezárták, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. Személyautó és furgon karambolozott az M2-es autóúton az M0-as csomópont előtt. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, a környéken 3 kilométeres a dugó. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Újhartyán és az M0-as autóút csomópontja között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a hivatalnak fel kell tárnia és vissza kell szereznie az eltulajdonított közvagyont, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítania. Hozzátette, jogszerűen kell megszerezni a bizonyítékokat, ezért hosszú folyamatra számít. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a G20 országoknak felül kellene vizsgálniuk a Kínával folytatott kereskedelem feltételeit, és akár újabb korlátozásokat is fontolóra kellene venniük. Scott Bessent ezt azzal indokolta, hogy csökkenteni kell a globális egyensúly hiányát, és ehhez nyomást kellene gyakorolni Kínára a gazdasága átalakítása érdekében. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zuhant. Zúdult földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között van csaknem 600 külföldi, köztük 3 magyar.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég. Kezdetben többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel. A déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor-zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Elmúlt 8 óra, szép napot, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Az idei augusztusunk utolsó napján 2026. augusztus 31-e van. Bízom benne, hogy jól megy az ébredezés ma, és a magyar kedvencek pedig ezúttal is segítségedre lesznek.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:17 a pontos idő. Az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött a 108-as kőnél, csak a belső sáv járható. Szintén az M5-ösön, a főváros irányába Újhartyán és az M0-ás autóti csomópont között több szakaszon az erős forgalom miatt van lassulás. Újhartyán térségében szintén az M5-ösön Budapest felé baleset is történt, a 43-as kilométernél ezért forgalomkorlátozás van. Az M0-áson az M1-es felé a 26-os kő közelében négyen ütköztek, a három sávból a belsőt lezertek, a torlódás itt közel 7 kilométeres, és egy autó és egy furgon karambolozott az M2-esen, az M0-ás csomópont előtt, de a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, úgyhogy itt ez okoz közel 3 kilométeres torlódást. Légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek is SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Augusztus utolsó napja van, visszatér a hétfő esti foci, az MB2-es foci az M4 Sport képernyőjére. Ma 19:30-tól a Szeged Kazincbarcika találkozót láthatod élőben a Mercantil Bank Liga 6. fordulójából. Hogyha pedig a helyszínen követnéd, na akkor mondom, hogy Szegeden este 7-8 óra fele, hát még akkor is olyan 30-31-2 fokot mutatnak a hőmérők majd, úgyhogy fázni egész biztosan nem fogsz, hogyha kilátogatsz a mérkőzésre. De ezen túl pedig az m4sport.hu webes felületén a röplabdázók női Európa-bajnokságát is követheted a 8. döntőkben. Ma 15 órától Hollandia-Szlovénia, 18 órától pedig Lengyelország-Portugália mérkőzéseket rendeznek. Jó szurkolást, jó szórakozást kívánok! A következőkben pedig az Animal Cannibals-el irány Budapest, Budapest nyáron, még így a nyár utolsó.

0: Petőfika!
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nora Cilla és az Ashland Stable, itt a Petőfin, ezzel érkeztünk. 8:30, csodálatos, szép jó reggelt kívánok. Nagyjából országszerte napsütésben van részünk, az országos hőmérséklet járnak pedig 23,1 Celsius fok. Már is jönnek további részletek, aztán pedig várlak vissza a Turbo csapatával. Mutatják nekünk az irányt az ősz felé. Iránytű, hamarosan a Petőfin.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatalának nevezte az NVVH-t a szervezet elnöke. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több helyen is torlódik a forgalom az M5-ös autópályán. Rüszke felé korábban a külső korlátnak ütközött egy kamion. A 108-as kilométernél továbbra is csak a belső sáv járható. Baleset történt a főváros felé vezető oldalon Újhartyány térségében. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Több kilométeres a dugó. Közben az erős forgalom miatt egészen az M0-ás autóúti csomópontig szakaszosan torlódnak a járművek. 4 autó ütközött az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, a 26-os kilométer közelében. A belső sávot lezárták, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. Személyautó és furgon karambolozott az M2-es autóúton az M0-ás csomópontja előtt. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, a környéken 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül majd elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, csak nem 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovianszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi létesítmény, Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős személyzetet szállító hajó tegnap indult Észak-Ciprusról Törökországba, majd nem sokkal később felborult és elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodók többségét sikerült kimenteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, kezdetben többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat, zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:46 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Az M0-áson az M1-es felé a 26-os kilométer közelében 4 autó ütközött, a 3 sávból a belsőt lezertek. A torlódás közel 7 kilométeres, és ez kihatással van az M5-ösre is. Ha a főváros irányába jössz, akkor Ócse és az M0-ás csomópont között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás van. Nehezebb felhajtani ugyebár az M0-ásra is, úgyhogy mindenképpen ezzel kalkulálj. Augusztus 30-án vasárnap megindulhatott a közúti forgalom a fővárosban az északi felüljárón, a Flórián térnél a Szentendrei út felé. A következő időszakra már csak kisebb hibajavítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállításának munkái maradtak hátra, várhatóan szeptember 17-ig. A Szentendrei úton és a Pacsirta mező utcában kialakított autóbuszsávok megmaradnak. A két felüljáró egyébként a főváros és az agglomeráció közlekedésében kiemelt szerepet tölt be, naponta több 10 000 jármű halad át rajtuk. Holnap pedig megkezdődik a 2026-27-es tanév, a közlekedés kapcsán pedig a gyerekeket is érdemes felkészíteni. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága arra hívja fel a figyelmünket, hogy érdemes még a tanév kezdete előtt közösen végigjárni az iskolába vezető útvonalat, megmutatni a biztonságos átkelési helyeket, és nem csak azt kell elmondani, hogy hol álljon meg, vagy merre nézzen a gyerkőc, hanem azt is, hogy miért. A közlekedési nevelés akkor igazán hatékony, hogyha nem egyszeri intelem, hanem mindennapi gyakorlat. A legfontosabb pedig a szülői példamutatás. Úgyhogy hajrá, holnapra pedig akkor extra türelem, hiszen megkezdődik a reggeli csúcs ismét. A folytatásban pedig a We Are Rockstar csapata már is kísér bármerre jársz, így a reggeli csúcs lesengése után rólunk szól, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A Carbon Fuse zárta az órát egyetlen percen belül. 9-hez érkezünk. A fővárosban most még egész jól lehet közlekedni. Szerencsére nagyobb baleset sincs. Maradjon és így vigyázz magadra, bármerre jársz. Wolfkat indít majd a hírek után. Szerelemért múlsz itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
5: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
4: Vashiányban is hatásos?
5: Persze. A magas vastartalmú biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
4: Fel kell iratnom?
5: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos idő várható, elszórtan gomoly felhőkkel. Több helyen is torlódik a forgalom az M5-ös autópályán. Holnap kezdődik az új tanév. Besenyei Márkogyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Több helyen torlódik a forgalom az M5-ös autópályán. Röszke felé korábban a külső korlátnak ütközött egy kamion. A 108-as kilométernél továbbra is csak a belső sáv járható. Baleset történt a főváros felé vezető oldalon Újhartyány térségében. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Közben az erős forgalom miatt Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között szakaszosan torlódnak a járművek. Négy autó ütközött az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, a 26-os kilométer közelében. A belső sávot lezárták, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. Személyautó és furgon karambolozott az M2-es autóúton az M0-as csomópont előtt. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3033 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. A vezető arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. Aki ragaszkodik a papírnyugtához, a pénztárgép portálon manuálisan is rögzítheti az adatokat. A kötelezettség elmulasztása esetén évvégéig még nem bírságolnak. Holnap megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a lesz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Mindenütt derült az ég, kezdetben többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 9 óra után járunk már, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 31-én. Érdemes összegyűjteni, hogy mi minden történt veled a nyáron, mi az, amire szívesen emlékszel vissza. A háttérben pedig szólnak mellé, na magyar kedvencek!
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

hallottam, ott is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 9:21-et mutatnak az időjelzők. Jó reggelt kívánok! Tegnap megkezdődött a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál Budapesten. 6 helyszínen több mint 300 fellépő közreműködését láthatott szeptember 10-ig. Világhírű előadók, különleges művészeti találkozások, ősbemutatók, koncertek, irodalmi estek, filmvetítések idézik meg a zsidó kultúra gazdagságát, sokszínűségét és ma is eleven erejét. A fesztivál programjai idén is neves hazai és nemzetközi művészeket vonultatnak fel. Emellett több fontos kulturális évfordulóról is megemlítik. Például Kurták György 100. Steve Reich 90. vagy Spiro György 80. születésnapjáról. A fellépők között pedig ott van az Anima Sound System, és most nálunk is ők zenélnek. Tedd a napfénybe a számba, ezzel megyünk tovább. Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9:31 a pontos idő. Az M0-áson az M1-es felé a 26-os kilométer közelében korábban karambol volt, a forgalom minden sávban zavartalanul halad már, azonban a korábbi torlódás még érezteti hatását, úgyhogy lassabb haladásra készülhetsz, akárcsak az M5-ös bevezető részén az M0-ás előtt. Hogyha infód van, akkor küld te is na Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank két emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson a hétvégén. Az MNB 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint értékű színes fém emlékérméje a csata hősei és áldozatai előtt tiszteleg. Mindkét változatból 5.000-5.000 darab készült. Az érmék egyik oldalán a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kapuja és egy stilizált sírhant, a másikon pedig a csatába induló magyar lovasok és török sereget jelképező dárdasor jelenik meg. A Magyar Posta emlékbélyeg blokkja szintén a történelmi eseményt idézi fel korabeli és későbbi műalkotások segítségével. A bélyegeken többek között Dorfmeister István II. Lajos portréja és Borsos József a Mohácsi csata 1526-ban című festményének részlete látható. Az emlékblokk keretén egy 1526-ban készült fametszet, az alkalmi borítékon pedig Székely Bertalan II. Lajos tetemének feltalálása című festményének részlete szerepel. A kibocsátások a Mohácsi csata évfordulóján a történelmi emlékezet megőrzését és az esemény jelentőségének bemutatását szolgálják. Csodálatos alkotások lettek ezek is. No hát, ha 500 évet nem is ugrunk vissza az időben, azért bő 20-at igen, hiszen itt van a Zanzibár zenéje 2005-ből, ez az Új napra ébredsz. Ezzel megyünk tovább 3 perccel fél 10 után. Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok az utakon, csak figyelmesen, óvatosan, pláne sötétedés után, hiszen a vadbalesetek száma megnőtt az elmúlt időszakban. És hát ismét hallható már a gímszarvas názbőgnek, a gimbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében is, a Gemencen. Így ismét szarvasbőg is hallgatható azokon a túrákon, amit a Gemenci Erdőgazdaság szervez. Szeptember 12-ig a pörbölyi ökoturisztikai központból indulnak a séták, melyek során nem csak megcsodálható a gemenci gimbikák szerelmes názdala, hanem szemléletformáló, interaktív előadások segítségével jobban megérthető ez a különleges jelenség, mindez persze a vadállomány zavarása nélkül. Szeptember 12-én egyébként külön a gyerkőcöknek szánt túrát is szerveznek az erdei vasút egyik megállójánál. Lassi van, úgyhogy érdemes ezeknek a lehetőségeknek is utána járni, így az ősz kezdetével. A következőkben pedig annak járunk utána, hogy a From Palermo és Déva milyen újdonságot alkotott. Ez a Gasoline Rainbow, itt a Petőfi.
2: Minden magyar

0: tegnap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek. A következő 60 percben pedig szóba kerülnek majd a Szigetes koncert közvetítések és a Csukás Meserádió második születésnapja is. Mindez persze csak a hírek után. Kezdés a 4-es Streettel. Hova tűntél? Mindjárt Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Délután már elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Országos tanévnyitót tartottak Nagykanizsán. Egyre több szélerőművet helyeznek működésbe. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített terelésben Tatabánya és az M0-ás autóúti csomópont között a külső sávban. Aki teheti, használja a belső, átterelt sávot. Szalagkorlátnak ütközött reggel egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél továbbra is csak a belső sáv járható. Közben az ellenkező oldalon az erős forgalom miatt az Ócsa és az M0-ás autóúti csomópont között szakaszosan torlódnak a járművek. Felborult egy kamion a 63-as főúton Cecebel területén. A 43-as kilométernél a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Az eseményen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy a kormány célja a diákokat és tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. A vezető arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére ír ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 32 között kezdik majd meg a termelést.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég és süt a nap, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Estétől északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű.
7: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Az utolsó augusztusi napon az utolsó 60 percünk kezdődik, ami ezt a hétfőt illeti. Jó reggelt kívánok, 2026. augusztus 31-e van. A hazai kedvencek viszont itt vannak velünk, függetlenül attól, hogy nyár vagy éppen ősz vár ránk.
0: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az idei Sziget Fesztiválon számos emlékezetes koncertet láthattunk, hallhattunk. Ezekből válogat az M1 televíziós csatorna is, mely teljes előadásokat tűz képernyőre vágatlanul. Tegnap Méringerék koncertje kezdte a sort, a folytatásban pedig többek között Koli, az AVS, az Ivan and the Parazol, a Blaha Louisiana, a Kispál és a Borz, a Platon Karatev, Müller Péter Sziámi és vendégei, a Bohemian Betyárz és Parnograszt, az Esti Kornél fellépése egyaránt látható, Pogány Induló pedig egy exkluzív koncert részlettel járult hozzá a Sziget és a közmédia együttműködéséhez. Ma pedig Kolibri koncertje látható-hallható a késő esti sávban, 18-as korhatár besorolással este 11-es kezdéssel, a koncertek pedig korlátozott ideig a Média Klikken is visszanézhetők lesznek. Ha már Méringerék szóba kerültek, akkor következzenek most ők, késő már, itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, hamarosan újra megtelnek a hátizsákok, előkerülnek a tornazsákok és váltócipők, az ébresztő órák pedig korábbi időpontban csörrennek meg. A bölcsőde, óda, iskola kezdés izgalmas, ugyanakkor sokszor érzelmekkel teli időszak az egész családnak. A Csukás Meserádió szeptember 13-ig minden reggel 7:30-kor, na a Kezdjük Vidáman című összeállítással segít ráhangolódni az új napokra. A játékos gondolatok abban segítenek, hogy könnyebben induljon a reggel, nyugodtabban vegyék a kicsik az első akadályokat. A Csukás Meserádió az iskola kezdéssel egy időben pedig születésnapját is ünnepli, immár a másodikat. Az ünnep alkalmából Csukás István legendás mesehősei beköltöznek a Meserádió műsoraiba. Süsü a sárkány, Mir Murakandúr, a legkisebb ugrifüles, a nagy ho-ho-ho-horgász, Pompom és Töv-töv felefánt történetei mellett versek, mondókák és gyerekdalok teszik még színesebbé az ünnepi kínálatot. Hától pedig a Csukás Meserádió egy klasszikussal idézi meg, mi történik azután, hogy becsengetnek. Kormos István Vackor az első B-ben című 11 részes sorozatát Hűvösvölgy Ildikó Kossuth Díjas színművész tolmácsolásában hallhatod az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban minden este 7 órától. A közös mesehallgatás segíthet ráhangolódni az új helyzetre, beszélgetést indíthat az iskoláról és megmutathatja a gyerekeknek, hogy az első osztály nem csak kihívásokat, hanem izgalmas felfedezéseket és új játszótársakat is tartogat. A Csukás Meserádiót eléred Androidra, iOS-re egyaránt letölthető ingyenes applikációként, az okos tévéken szintén, akár csak a neten, a csukásmeserádió.hu weboldalon. Most pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, 30Y, ahogy elképzeltem, ezzel megyünk tovább itt a Petőfin.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot és jó munkát kívánok a nyár utolsó napján. Természetesen ma sem hagyunk programajánlatok, illetve kirándulás tippek nélkül. 11-től majd megkatálja a terep. Aztán délután jön Szikora Tomi, estejétől kívánság műsor szokás szerint. 9-től pedig Kultúrfitnessben itt lesz Rádúj György, aki a budapesti klasszikus filmmaratonról mesél majd, illetve Szamosi Szabolcs, aki a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről, illetve a Zeneszüret fesztiválról, úgyhogy tarts velünk. A folytatásban pedig a Telehold szól a hangszórókból, ez a szerenádozó, itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Az idei nyár utolsó reggeli műszakját indítottuk ma reggel. Nagyon-nagyon szép napot kívánok a folytatásban, természetesen a magyar kedvencek kísérnek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál, és hát akkor találkozunk majd az őszben. Az elmúlt 5 órát Habocki Mátéval tölthetted. Vigyázz magadra, bármerre jársz, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. Ez a Petőfi Rádió.
5: Délután változékonyabbra fordul az idő. 8 kilométeres a dugó az M5-ös autópályán. A kormányfő részvételével megtartották az országos tanévnyitót. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében. A 36-os kilométernél a külső és a belső sávokat lezárták, a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás már több mint 8 kilométeres. A növényzet karbantartását végzik az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Szabadbattyán közelében. A 73-as és a 60-as kilométer között a belső sávban dolgoznak. Az érintett szakaszon több kilométeren torlódik a forgalom. Teljes szélességében lezárták a 63-as főutat Cecén, ahol oldalára borult egy mintegy 100 sertést szállító teherautó. Körülbelül 30 állatot már sikerült kimenteni. A műszaki mentés várhatóan több órát vesz igénybe. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
5: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását is. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. A legutóbbi olimpia előtt például nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A MOB pert indított a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re nyert Felcsúton a Puskás Akadémia ellen. A labdarúgó NB2-ben, szintén a hatodik fordulóban az Éllovas Soroksár 6-0-ra kiütötte a vendég Csákvárt, az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában, a Karcak hazai pályán 2-1-re győzött a Videóton ellen. Guzi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányt ledolgozva a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyert az öttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznányi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, csak úgy, mint Varga Ádám kajak egyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Lutz Anna kajak egyes 200 méteren és a női kenu négyes 500 méteren. A Kollár Kristóf Juhász István kenu kettes 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Aranyérmes lett a vitorlázó Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar sportoló zárónapi futamgyőzelmével szerezte meg a világbajnoki címet.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég és süt a nap, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később a középső ország részben, estétől pedig már máshol is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik helyenként, viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű.
7: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Hétfő van, sokaknak még mindig hétvége, hiszen augusztus utolsó napját írjuk, a nyári szünet utolsó napját. Holnap becsöngetnek az iskolákba, itt a Petőfin viszont változatlanul 11 és 1 óra között aktuálisan jönnek a programötletek. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra!

Újabb lendületet vehetünk a hét elején, hiszen előttünk rengeteg újabb program, ahol kikapcsolhatunk és feltöltődhetünk. 41. alkalommal rendezik például a Várpalotai Napok program sorozatot. A város egyik legnagyobb éves rendezvény sorozatának központi helyszíne ezúttal is a Turivár és a Várudvar lesz. A programok között kiállítások, hagyományőrző események, bányász programok, táncbemutatók, családi és közösségi rendezvények, valamint számos koncert is helyet kap. Többek közt a 4-es Street, a Halott Pénz, Dr. Béres, a Fiaszta, a Neoton, Paulina és a Honeybeast is fellép. A programsorozat része pedig a hagyományos bányásznap, emellett több kulturális és közösségi kísérő programmal is készülnek. Bányásznapot egyébként Dorogon és Tatabányán is tartanak, majd ezekről is hozom az információkat itt a Petőfi. A 0630303380 a számon pedig a hétvégi élményeket, nyári összefoglalót szívesen várok SMS-ben vagy Viberen, és persze aktuálisan a további programötleteket. Közben jön a Follow the Flow is.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Míg az iskolákban holnap becsengetnek, Budapesten a Szabadság téren indul a Belvárosi Sörfesztivál. Nem gondolom, hogy lenne összefüggés egyébként a kettő között. Egy biztos, ilyenkor a legjobb sörfőzdék 250 féle sörrel, kézműves sörkülönlegességekkel és minőségi futrák kínálattal készülnek. És lesznek fellépők is természetesen, például Rakoncai Imlét is hallhatod, ott lesz dr. Bérens és sokan mások még. Minden este más-más garantálja a jó hangulatot. A belváros mellett pedig a Gyömrő és a Szabadság tér, ami szintén kínál programokat, ott Lecsó Fesztivál tartanak. Három napon át gasztronómiai, zenei és családi programokkal készülnek, valamint főzőversenyt is tartanak, melyen a csapatok saját receptjeikkel mérhetik össze tudásukat. A gasztro események mellett itt is koncertek, táncos produkciók, kabaré és gyerekműsorok is szerepelnek a kínálatban. A fellépők között ott lesz a Happy Gang, az Irigy Honai Mirigy Tolvaj Reni, valamint MC Haver és a Teknő is. Gyömrön, tehát Lecsó Fesztivál a Szabadság téren, Budapesten a Szabadság téren pedig Belvárosi Sörfesztivál. Ezek várnak is sok további program, amiről részletesen itt hallatsz a Petőfin, tarts velem!
0: A

0: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm a legjobbakat, kívánom mindenkinek a hét első napjára, augusztus utolsó napjára, és ezben a nyári szünet utolsó napjára, hogy a nyári strandkellékeket hamarosan felváltják az iskola felszerelések, viszont már itt vannak a láthatáron az újabb programok, úgyhogy továbbra is lesz hol kikapcsolódni és feltöltődni. Például Kiskörösön a Petőfi Sándor tér ad otthont a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napoknak, ami jeles alkalom a szlovák szokások, táncok és dalok felelevenítésére, valamint találkozási pontot is teremt a más településeken élő szlovák hagyományőrzők számára is. Már igazi fesztivállá nőtte ki magát egyébként ez az esemény. A szervezők tudatosan törekednek arra, hogy minden korosztály számára változatos és élménydús program kínálat álljon a rendelkezésre. A városi ünnepen rendszeresen részt vesznek Kiskörös testvérvárosa is, bekapcsolódva a kulturális eseményekbe, gyakran ifjúsági találkozók és közös vetélkedők formájában. Az idén is például szüreti ünnepi műsorokkal készülnek, valamint a szlovák hagyományokat bemutató programokkal, koncertekkel és közösségi élményekkel is várják az érkezőket. A fesztivál számos gyerekprogram is kíséri, így a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok, tehát valódi, több generációs városi ünneppé válik. Lesz majd szüreti autósparti is, illetve Hungarikum játéktér, Mazsoret parádé, retropartival is készülnek szüreti felvonulás alatt, korábban említettem, illetve többek között Szikora Robi és az Ergo is fellép majd. Ne feledd tehát, hamarosan kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok Kiskörösön a Petőfi Sándor téren. Sok-sok programötlet pedig még itt a Petőfi, már is jönnek az újabb részletek.
2: Ez sárgul képeink, ott vannak még az ablakban. Meghalunk félig, csak ne vesszünk el a nagy zajban. Nem vagyok ember, mert az ember nem felejti el, hogy érezd.

Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig továbbra is az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. Aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rád, neked nem kell átkeresgélni a programok között. Ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem, azért lehet csatlakozni persze. Élménybeszámolókkal és programötletekkel is a 0630303380 as számom. A héten a bányászat, illetve a bányászok kerülnek több ízben is fókuszba. Például Várpalotán is lesz bányászlámpás felvonulás a városvédőkkel, de Dorog és Tatabánya is készül, már is jönnek a további infók itt a Petőfin. Aki az M5-ösön autózik, annak pedig kitartás. Újhartyán térségében Budapest felé két kamion összeütközött a 36-os kilométernél. A helyszínelés és műszaki mentés idejére a külső és belső sávot is lezárták, tehát csak a leálló sávon lehet haladni. A túlódás meghaladta a 12 kilométert. Úristen, ezzel folytatjuk!

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap kezdődik az új tanév. Hétvégén tartják az idei retro véradást. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében. A 36-os kilométernél a külső és a belső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávban halad. A torlódás már több mint 12 kilométeres. Az ellenkező oldalon korábban szalagkorlátnak ütközött egy kamion a Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél továbbra is csak a belső sáv járható. Felborult egy sertéseket szállító teherautó a 63-as főúton Cecebel területén. A 43-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Három autó ütközött a 84-es főúton Rigács közelében. A 34-es kilométernél az utat lezárták, a forgalom a településen keresztül halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1.120.000 diák ül be az iskolapadba, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg a tanulmányait. Nyílt levélt kérnek sürgős egyeztetést Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől a kulturális élet ismert szereplői. Az aláírók köztük Bojár Iván András művészettörténész és Jávori Ferenc fegyazeneszerző kiszámíthatatlannak és elégtelennek tartja a kultúra finanszírozását. Az érintettek több éves finanszírozási ciklusokat, a nemzeti kulturális alap reformját és a szakmai szereplők bevonását sürgetik. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik egyúttal dupla értékű étkezési utalványt és egy választható ajándékot kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Csak nem 30 településen írtják a szúnyogokat ezen a héten. A Kisalföldön és Rázkevei Dunaág mentén biológiai módszerrel gyérítik a lárvákat, a Tiszató környékén pedig permetezéssel írtják a rovarokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég és süt a nap, délután a Dunántúlon, majd később a középső ország részben, estétől pedig már máshol is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Több tematikában is lesznek rendezvények, melyek várnak rá, például vadgasztronómia, vadgazdálkodás van, ami e köré szerveződik, interaktív nyomozós városnézősétam, erre is indulhatsz, illetve bányásznapok szintén jönnek, és a részletek kapcsolat.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Jelenben Komádban és az úton itt a Petőfin, ha te is úton vagy az M5-ösön, akkor 12 kilométeres tolódásra készülj. Budapest felé Újhartyán térségében korábban két kamion összeütközött a 36-os kilométernél. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A forgalom tehát a leálló sávban halad, ez okozza a tolódás kitartás mindenkinek. Ha egyéb infód van, 0630 30 33 180, jelezi itt, hol van fennakadás, mit érdemes kerülni. Károly is közben velünk, kicsit lemaradtam itt az üzenetekkel. Jó volt nagyon a tegnapi nap, Olimposz lábánál Görögországban vagyok még, vagy két napig szerintem. Hát akkor élvezd, kiremélem tudsz egy kicsit töltődni, ami a látványt és például egy kis strandolást illet. Szia Kata, rájöttünk, abban a korban vagyunk, amikor az egész vasárnapra szükségünk van ahhoz, hogy kipihenjük a bulit, amelyen ott sem voltunk. Ez jó, ezt átérzem. Diákoknak holnap hivatalosan is kezdetét veszi a 6-7 korszak, 6-kor kell és 7-kor indulás. Kitty és Monéri a két mozilány. Nagyon aranyosak vagytok, köszönjük szépen, sokan érezzük. Szabesz is, aki írja szinte, hogy újra becsengetnek, a gyerekek ugye visszatérnek holnap az iskolába, a szülők pedig, hát ők is ünnepelnek egy kicsit. A második jó ír, hogy tegnap végre újra átadták a Flórián téri felüljárót, közel 2 év után ismét használható a teljesen felújított északi felüljáró is. És a harmadik jó ír, hogy na, ezt egy kicsit majd arrébb tesszük, nem holnaptól indulnak az élő stúdiókoncertek, mint ahogy eddig ugye a szeptemberrel és az iskola kezdéssel. Most egy hétet csúsztatunk, tehát jövő héttől indulnak majd az élő stúdiókoncertek, de addig is tarts velünk itt a Petőfin, jön Liana.
1: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Neked nem kell keresgélni a programok között, hiszen ilyenkor 11 és 1 óra között mindig megkapod részletesen, hol és mi minden vár rád. Zala megye ugye Magyarország egyik legerdősebb vidéke, a zalai erdők, a vadgasztronómia és a helyi borok pedig mindig középpontba kerülnek a Vadpörkölt és Borfesztiválon Zalaegerszegen. A rendezvény motto a találóan foglalja össze a fesztivál szellemiségét, vagyis minden, ami zöld, minden, ami Zala. A természet, az erdő és a vad ünnepe 3 napon át. Szakmai és szórakoztató programok sokasága vár a kínálat. Szerepelnek vadászati programok, többek közt konferenciák és trófeabemutatók, valamint gasztronómiai események, ahol vad és halételek, illetve tájjellegű specialitások kóstolhatók. A rendezvényt hagyományőrző kézművesek, vadászati szakmai kiállítók, valamint különböző zenei műfajokat képviselő előadók teszik teljessé, az autentikus népzenétől és néptánctól egészen a kortárs könnyű zenéig. Az esemény fontos célja a társadalmi szemléletformálás is. A programok felhívják a figyelmet az ökológiai egyensúly megőrzésének jelentőségére, valamint arra, hogy természeti értékeink védelme és fenntartható használata közös felelősségünk. Ez majd fesztiválnyitó felvonulás, fellép többek közt a Hiperkarma, a Vadfruttékot lesz a Halott Pénz, Ferenci György és az Első Pesti Rackák, a Váradi Roma Café is. Ezen kívül tartanak interaktív nyomozós városnéző sétát is, és nem csupán Zalaegerszeg rejtett kincseit és történeteit lehet itt felfedezni, hanem egy megoldatlan bűnügy aktáját is lehet majd zárni közösen, miközben a történelmi belváros hangulatos utcáin sétálsz majd, megelevenednek a múlt sötét titkai és régi hírhedt bűneseteket lehet felidézni. A séta résztvevői aktív nyomozókká válnak, tehát akiknek feladatuk, hogy a városban elrejtett nyomok és fejtörők segítségével fényt derítsenek egy rejtélyes ügy részleteire. Vadpörkölt és Borfesztivál, ne feledd, Zalaegerszegen, bányásznapok pedig Dorogon és Tatabányán, és erről is mindjárt találsz részletet itt.

0: Petőfi Rádió.
1: Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

megördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre,

Az ismerős arcok búcsúja itt a Petőfén, és mondtad nem, hogy búcsúzunk a nyártól augusztus 31-ével, hiszen holnap már indul a meteorológiai ősz, de nem ezt látom az előjelzésekben. Ma még tombol az országos kánikula, 30-36 fok mérhető az országban, viszont éjjel nyugat felől már jön egy hideg front, ami átvonul fölöttünk, záporzivatar is kísérheti az útját. Egyébként ez már legyengülve érkezik hozzánk, Franciaországban és Olaszország északi részén több felé volt ítéletidő, 8-10 centis jéggel. Nem fog annyira lehűlni egyébként a levegő, 4-5 fokkal esnek vissza a maximumok, úgyhogy marad a nyárias meleg majd a hét további részében is, és közben itt van Balú is velünk. Jól mondják a boszi lányok, még annyival egészíteném ki, hogy abban a korban vagyunk, hogy már nem a vérvételtől félünk, hanem az eredménytől. Ja, igen, változnak az idők. A boszi lányok korábban írták, hogy már abban a korban vannak, amikor egész vasárnapra szükségük van ahhoz, hogy kipihenjék azt a bulit, amin ott se voltak. Viszont itt folyamatosan buli van 0-24-ben a Petőfi, Nagy Bogi és Des már is folytatják.

0: Otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Hétről hétre, napról napra hozom az aktuális kínálatot itt a Petőfén, neked nem kell keresgélni, tehát rengeteg lehetőség van egyébként, ahol továbbra is feltöltődhetünk, kikapcsolódhatunk, például Dorog egyik legnagyobb hagyományú és legjelentősebb közösségi eseménye készülődőben, a Dorogi Bányásznapok. A város hősi és bányász múltja előtt tiszteleg az esemény, miközben három napon át tartalmas, szórakoztató és családbarát program kínálattal várják az érkezőket. Lesznek koncertek, táncbemutatók, gyerekprogramok, és számos kísérő esemény gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára vonzó kikapcsolódási formát. Dorog több pontján izalanak majd az események, a bányásznapok egyik leglátványosabb és leginkább várt része pedig a hagyományos bányász felvonulás. A közösségi esemény nem csak a múlt emlékeit idézi fel, hanem erősíti a város identitását és összetartozását is. Ami pedig a fellépőket illeti, például ott lesznek a Neoton Família sztárjai, Csepregi Éva és Végvári Ádám. Lesz Fergeteg Parti, Karamell, Kálai Szander Szandrás, Happy Gang és Kori koncert, illetve bányásznapi zenés ébresztő, majd szeptember 5-én reggel a Dorogi Bányász zenekar muzsikával járja végig Dorog több város részét, majd a menet a zenepavilonnál ér véget. Dorogon tehát bányásznapok, csak úgy, mint Tatabányán, már is jönnek a további részletek itt a Petőfén.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm, ha programokról van szó, továbbra is számíthatsz rám, 11 és 1 óra között aktuálisan részletezem, hol és mi minden fedezhető fel az országban. Három napos program sorozattal készül például Tatabánya, jön a bányásznap, aminek központi helyszíne a Május 1 park lesz, de a város több pontján is tartanak megemlékezéseket, koncerteket, családi programokat és hagyományőrző eseményeket. Lesz népművészeti és kézműves vásár, gasztró kínálat, valamint családi és gyerekprogramok is várják az érkezőket. A hagyományos bányász megemlékezések mellett még csilletoló verseny is lesz, illetve szalamanderes felvonulást is tartanak majd. Ezen kívül lesz retro víradás, tárlatvezetések a bányászati skanzenben, bányamanó arcfestés, valamint egy különleges nyomozós játék. Az interaktív bányászati kiállítás egyébként modern eszközök segítségével mutatja be a bányászat történetét és Tatabánya múltját. A színpadon többek közt az Arkidra, a Magna Cum Laude, a Linkin Park Tribute, Jude Law, Philo, valamint a Show 10, Erős és Piggy Boy, a Groove House, az Animal Cannibals, Desperado és Timi gondoskodnak a jó hangulatról. Ne feledd el, Tatabányai bányásznap, akár ez is lehet egy jó program, a további kikapcsolódása, feltöltődése, vagy Morjón ez dala, most ő folytatja itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban is, és mindjárt viszlek különleges helyszínekre, hiszen Magyarország számos csodás helyet tartogat, amit érdemes felfedezni. Különféle közlekedési eszközök is várnak például rád, illetve a csodás Dunakanyar, már is mondom a részleteket, és velünk lesz a Carson Kova is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Országos tanévnyitót tartottak Nagykanizsán. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében. A 36-os kilométernél a külső és a belső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávban halad. A torlódás már több mint 12 kilométeres. Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán, Ivándárda közelében, a 203-as kilométernél. A rakomány több száz méteren szétszóródott a külső és a leálló sávban. A takarítás idejére a forgalom a belső sávban halad. Két autó ütközött az 5-ös főúton Kecskemét térségében. A 80-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kabinet ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől a kulturális élet ismert szereplői. Az aláírók kiszámíthatatlannak és elégtelennek tartják a kultúra finanszírozását. Az érintettek több éves finanszírozási ciklusokat, a Nemzeti Kulturális Alap reformját és a szakmai szereplők bevonását sürgetik. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég, elsőként az Oladi platón. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alap támogatására. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A kamion negyedszer érkezik Magyarországra, idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nincs már sok hátra augusztus utolsó napjából. Egy óra elmúlt itt a Petőfin, a Hajrá Magyarok Extrában újabb kiránduló helyszínek érkeznek, hiszen tulajdonképpen lehet akármilyen évszak, egy jó ruházat kell csak, és indulhatunk. Tarts velem, először gondolatban, aztán az élménybeszámolókat is küld majd.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar, ebén mellé, vagy éppen desszertként újabb kiránduló lehetőségek itt a Petőfi. A Dunakanyar például mindig jó választás lehet, nyaranta sok százezer kiránduló fordul meg, hétköznapokon pedig több tízezer ember megy el nap mint nap, és gyönyörködhet például a honfoglaló hét vezérnek emléket állító haranglábak mellett. A millenium ünnepségeket még a hősök terén élték meg a tornyok, majd aztán Verőce befogadta, és azóta jelképévé is vált, melyik a Dunakanyarnak és dísze Verőcének is, hiszen a magyar organikus építészetnek egy olyan kivételes építménye, ami nem csak látható, de hallható is, hiszen a hét minden napján reggel, délben és este más dallamok csendülnek fel Tolcsai Béla zenéjéből. A millennium évében ugye még 7 település kapott egy-egy harangot az ünnepségükre. A terv az volt, hogy mikor vége a rendezvény sorozatnak, összeszedik és a hősök terén a színpadon fölállítják. A harangoknak harangtorony kellett, hogy az eget és a földet összekösse, és mivel a harangok igen súlyosak, ezért szárnyakat kellett tervezni ahhoz, hogy szárnyalni tudjanak. Az volt a szemlélet a milleniumi sokadalom minden rendezvénye alatt, hogy semmi ne vesszen kárba, az ünnepségek után valahol föl kell majd állítani. Aztán Verőce befogadta a hétvezér harangjait, majd ápolta, gondozta a műalkotásokat, de mivel 20 év alatt jelentősen megromlott az állapotuk, emiatt szükség volt a felújításra, amelyet a település önkormányzata és sok adakozó segített. A felső részükön elhelyezett harangok elektronikáját is megújították, úgyhogy így csodáld majd meg a hétvezér harangját, ha a Dunakanyarban Verőcén jársz. Megyünk már is tovább, itt a Petőfén újabb tippek érkeznek, hogy merre és mit fedez fel. Tarts velem is az utat Csinszkával!

0: is jár.
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.
3: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Én vagyok.

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokaknál hamarosan átalakul a napi rutin, a nyári szünetnek a mai nappal vége, holnap pedig becsengetnek, aminek sokan örülnek. A gyerekek is. A 0-30-30-30-380 számunkon pedig kapok én is egy-két jó ötletet, hogy kiránduló lehetőségek közül hol miből lehet válogatni. Szentendre ugye mindenki számára vonzó célpont, városnézés, romantikus vacsora, vízisport, múzeum, látogatás, ezek itt mind-mind megtalálhatók. És ha már Szentendre, akkor ne felejtjük a HÍV végállomást, ugyanis ott nyílt meg 92-ben még a HÍV kocsiszínben a Városi Tömegközlekedési Múzeum ipartörténeti gyűjteménye, mely a budapesti és a vidéki nagyvárosok közösségi közlekedésének fejlődését mutatja be. 5 kiállító terem közül van bemutató csarnok, szabadtéri kiállító terület és egy modellterem, amivel várják a közlekedés iránt érdeklődőket. Képet kaphatsz tehát itt a magyar főváros közösségi közlekedésének kialakulásáról és fejlődéséről, valamint korabeli dokumentumokat és jegyfajtákat is lehet látni. A gyűjtemény mindegy 60 felújított járművel vár, a kiállított járművekre ráadásul fel is lehet szállni. Több különleges villamos is megtalálható a múzeumban és gőzmozdony, mely több mint 125 éve a HÍV egyik első mozdonya volt. A 60-as, 70-es évek népszerű buszának, az Icarus 556-osnak szóló és csuklós változata is helyet kaptak a gyűjteményben, valamint számos egykori teherforgalmi jármű és terepasztal is. Mindezt hát a Városi Tömegközlekedési Múzeumban, Szentendrén. Girlhood csendháborítása pedig.

0: Jara szárnya.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ha a zenékre gondolunk, és a Magyarország látnivalóira, akkor például Dunakanyar, ami több ízben eszünkbe juthat, sőt, a picit feljebb merészkedünk, akkor a Gerecse lábánál elterülő Lankáiról híres Neszpméről is csodás panoráma nyílik a Dunára, a településen pedig számtalan program lehetőség közül lehet válogatni. Otthon például a Szent Ilona öböl, ahol a hajós kanzen találhatod, Neszmély főutcájáról lehet megközelíteni, egy ezüst hajó csavar mutatja az irányt. Több érdekesség is vár ott, a Zoltán például egy lapátkerekes vontató gőzhajó, a skanzen is egyben a Duna legidősebb hajója, 1869-ben épült, aktívan közel 100 évig szolgált, majd 30 évig úszó csónakházként, klubhajóként üzemelt a Százhalombattai erőműnél. A gőzhajó jelenleg hajózás történeti kiállítás és egy tematikus könyvtár működik, teljes mértékben akadálymentes, tehát mozgáskorlátozott vendégek számára is bejárható. A Neszmély pedig a Magyarországon gyártott utolsó gőzhajók egyike, felújított matróz kabinja izgalmas szállás lehetőséget kínál. Ott van mellette a Petőfi is, a skanzen harmadik legöregebb hajója, ami 1918 épült, lapátkerekes, gőzös, és a Lajta Monitor például az osztrák-magyar monarchia idejéből való, melyet az 1887-es állapotának megfelelően újítottak fel, jelenleg a legrégebbi úszóképes hadihajó. És persze a Vöcsök egyről se feledkezzünk meg, ami többségében a Budapest Beach Budapest útvonalon teljesített szolgálatot a hajós kanzenben a vízparton kiállítva tekinthető meg. Ne feledd tehát, ha a környéken jársz, hajós kanzen, Neszmély, írd fel, nehogy elfeledd, és ha már kirándulunk, akkor nézzük, mi a helyzet a hátsó ülésen. Jön a hűvös!

0: Petőfi Rádió minden magyar, és már is egy énekes, aki karrierjét egyébként mint videós indított el Paul Street néven. Tudod, kiről van szó? Ha mondom Bauko Attila, már közelebb vagyunk a megoldáshoz. A hírek után itt lesz Azaria.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
5: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
4: Vashiányban is hatásos?
5: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
4: Fel kell iratnom?
5: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Változékonyabbra fordul az idő. Országos tanévnyitót tartottak Nagykanizsán. Az összes jogalkotási feltétel teljesült, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó az M6-os határ felé vezető oldalán Ivándárda közelében. A rakomány több száz méteren szétszóródott. A takarítás idejére a belső sávban halad a forgalom. Két autó ütközött az 5-ös főúton Kecskemét közelében. A 80-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Felborult egy autó a 63-as főúton Cecén, a 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Három autó ütközött a 84-es főúton Rigács közelében. A 34-es kilométernél teljes útzár van, kerülni a településen belül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Országos tanévnyitót tartottak Nagykanizsán. A Mező Ferenc gimnáziumban rendezett ünnepségen részt vett a miniszterelnök és az oktatási miniszter is. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Lannert Judit az együttműködő kreatív iskolák szerepét emelte ki. Bejelentették azt is, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Elsősorban a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. A miniszter egyúttal bejelentett egy 11 milliárdos trolifejlesztést is. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb lakások sorsa. Arról mondhatnak véleményt, hogy feltételekhez kössék, vagy teljesen betiltsák a rövid távú lakáskiadást. A főváros első kerületében jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező Airbnb szálláshely működik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sokan vágják a centit, hogy számoljak visszafelé most már az órákat. Augusztus utolsó napjának délutánján már is indulunk azzal a sráccal, aki édesanyjával lepte meg a közönséget. Nemrég Ha én Rózsa volnék, ezt énekelte a Bródi dalok napján, hozzánk pedig a Form utca érkezett.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Persze, te sike, aha, majd jön a duett, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Boldog névnapot minden Erikának és Bellának, majuk a névnaposok. Ne feledkezzünk meg a szülinaposokról, évfordulósokról sem, akiket majd az esti órákban a kívánságműsorban akár rajtunk keresztül is köszönthetsz. Augusztus 31-e van, a hónap utolsó napja, és egyben a nagykörút születésnapja Budapesten, hiszen 1896-ban ünnepélyesen ilyenkor adták át. Mondhatjuk, hogy Pest szíve lelke a nagykörút, ma a főváros egyik legforgalmasabb villamos vonalának, a 4-es 6-osnak ad utat, kicsivel több mint 4 kilométer hosszú, Dunától Dunáig ível, fontos kerületeket köt össze, a Margit hídtól egészen ugye a Petőfi hídig, és alatta mind a 4 metróvonalunk áthalad. Kiépítése egyébként még annó 25 évig tartott, megnyitásához házakat kellett elbontani, vasútállomást arrébb helyezni, területet feltölteni, és az is érdekes még, hogy egykor minden villamos megállónál volt mozi. 0-30-30-30-380, ha nosztalgiázós kedvedben vagy, és üzenhetsz nekünk pár részletet, hogy éppen most a gondolataiban mi jelent meg, míg itt a Petőfi jön a Punani Masszív.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó.

arányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy,

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokszor hallunk a zenészek bizonyos fiókjairól, ahol több dalkezdemény vagy akár teljes dalok is leparkolnak hosszabb, rövidebb időre. Király Viktornak is van ilyen 2019-ről. Akkor járt Amszterdammal egy zeneszerző táborban, és mikor telefonált a feleségével, akkor azt mondta neki valamire, hogy bocsi, de nem bocsi. Aztán egyből eszébe jutott, hogy angolul milyen jó dalcím lehetne ez. Innen elindult valami, egyébként egy nagyon jó hangulatú dal lett már akkor is, és pont az a lényege, hogy ne vegyünk mindent véresen komolyan, csak éljünk, sodródjunk. Persze azóta kicsit új köntösbe került, és feleségének megígérte, hogy ha sláger lesz belőle, akkor elviszi nyaralni, mert az azt jelenti, hogy igaza volt. Itt a Petőfi, Király Viktor és a Sorry Not Sorry.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar egy nappal az iskolai becsengetés előtt egy igen eseménydús időszak veszi kezdetét minden család életében. Jönnek ugye az új élmények, barátok és különféle feladatok, amik várják a gyerekeket. Viszont mától a Csukás Mese Rádió egy klasszikussal idézi meg, hogy mi történik azután, hogy becsengetnek, ugyanis Kormos István Backkor az első B-ben című 11 részes sorozata elindult. Az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban minden este 7 órától hallható. Hogy a tanévkezés előtti időszakban ugye a készülődés nem csak a tanszerek beszerzéséről és az iskolai teendőkről szóljon, a közös mesehallgatás ne feledjük, hogy segíthet ráhanglódni az új helyzetre, beszélgetést indíthat az iskoláról, és megmutathatja a gyerekeknek, hogy az első osztály nem csak kihívásokat, hanem izgalmas felfedezéseket és új játszótársakat is tartogat. Backkor az első B-ben ma este 7 órától, tehát a Csukás Mese Rádióban, itt nálunk a Petőfin, pedig Drew.

0: utakról.
1: Iván Dárda közelében a határ felé vezető oldalon az M6-oson egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél, és a rakomány szétszórodott több száz méteren. A külső és a leálló sávban, így a takarítás ideje alatt a forgalom csak a belső sávban halad. Erre készülj, ha az M6-oson autózol Iván Dárda közelében. Ha egyéb infód van, az pedig a 0630 30 30 380-as számon jelez, SMS-ben vagy Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az elmúlt órák friss történéseiről pedig már is jönnek a legfrissebb hírek, majd folytatjuk, itt lesz Tóth Gabi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Az összes jogalkotási feltétel teljesült, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet. Már több mint 900 halálos áldozata van a nepáli villámárvíznek.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó az M6-os határ felé vezető oldalán, Ivándárda közelében. A rakomány több száz méteren szétszóródott. A takarítás idejére a belső sávban halad a forgalom. Két autó ütközött az 5-ös főúton Kecskemét közelében. A 80-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Felborult egy autó a 63-as főúton Cecén. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Három autó ütközött a 84-es főúton Rigács közelében. A 34-es kilométernél teljes útzár van. Kerülni a településen belül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Robbantásokkal próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rekedt munkást a nepáli villámárvíz helyszínén. Egy erőmű dolgozóit keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A hétvégén csaknem 300 embert már kimentettek. A múlt heti katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. Csaknem 5000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között három magyar is van. Több helyen is kigyulladt a száraz aljnövényzet idehaza. Hegyeshalom és Rajka között egy erdősávra is átterjedt a tűz, de lakott területet nem érint. Tapolca határában is ég a növényzet, és egy fenyves a tűz egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztet. Az oltást már mindkét helyszínen megkezdték.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerbklasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabad kártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabad kártyán honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában 1 óra 49 perc alatt. A magyar női teniszezők közül 8 helyet javítva a jelenleg 68. Udvardi Panna áll a legelőkelőbb pozícióban a világranglistán. Az első 200-ban még Bondár Anna, illetve Gáfi Dalma szerepel, Bondár 3 helyet rontva a 73. Gáfi maradt a 157. a rangsorban, amelyet továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezet. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll a világranglista élén, a magyarok közül Marozsán Fábián a 63., Piros Zsombor a 118., még Fucsovics Márton a 122. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az ASZ jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5 karikás játékok előtt nem írta ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOVA közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Utána mai délután is felturbozzuk sok-sok újdonsággal és változatos magyar zenékkel itt a Petőfi. Számunk 0-30-30-30-380 változatlanul, máról a fennakadást észlelsz a közlekedésben, jelez, hogy segíthessünk. Tóth Gabi kezd, aztán jön Kis Kevin és Marics Peti.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió, minden magyar a folytatásban a csapattal, amit a Hogyan tudnék élni nélküled című Demjén Ferenc slágereje épülő zenés film hozott létre. A film cselekményében központi szerepet töltött be a Kuplung együttes, és a mozivászon után teljes hangerőn hamarosan önálló nagy koncerttel, ráadásul egyből duplával hamarosan láthatóak lesznek az arénában. Sztár vendégek is lesznek, Törőcsik Franciska, Márkus Lussa, Kovács Harmad, Varga Járó, Sára és a Brass Bence is, és amit még lehet tudni, hogy a koncerten majd a film első részének összes slágere elhangzik, illetve ízelítőt kaphatunk majd a második rész dalaiból is, hiszen tulajdonképpen ez lesz majd a felvezetése a Hogyan tudnék élni nélküled című film második részének, ami majd november 12-én érkezik a hazai mozikba. Addig is nyomjuk a gázt a Kuplunggal, itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: A legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az életed során bizonyára te is hallottad már párszor, hogy merj nagyot álmodni, lépj a tettek mezeire, légy bátor, próbáld meg, max kapsz egy nemet, egy elutasító választ a kérésedre. De hát, hogyha nem teszed meg ugye ezeket a lépéseket, akkor sose fog kiderülni, hogy mi lett volna. Hát sokan éljük le úgy az életünket, hogy bárcsak megtettem volna. Meringer Marci viszont a tettek mezeire lépett, az egykori tehetségkutatós felfedezett, és mikor megszerezte Presser Gábor előrhetőségét, írt neki egy hosszú levelet, melyben bemutatkozott, leírta, hogy szeretné feldolgozni egyik dalát. Óriási megtiszteltetésként érte meg, hogy válaszolt, és azt írta Presser Gábor, dönts el, hogy mit kezd a dallal, és aztán küldje vissza neki. Alapvetően egy színházi közegbe írt dalról van szó, ami nagyon szépen testesíti meg a szabadság fogalmát. Marciék felvették a zenekarral, elküldték Pici bácsinak, ő pedig azt mondta, hogy örömmel működik közre és énekel a dalban, melyhez egyébként Marci új albumán outroként csatlakozik a Szép az élet című album záró dal is. Stúdiózás alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttük, ennek eredménye, hogy például a Kossuth téren május 9-én közösen léptek színpadra, akkor ugye az LGT ikonikus örökzöldjét, a Neked írom a dal című klasszikust adták elő. Aztán jött utána a másik fordulat a Budapest Parkban, amikor Meringer Marci koncertet adott, Presser Gábor személyesen csatlakozott hozzá a színpadon. Egy régóta dédelgetett álom beteljesülése tehát, ami most érkezik a folytatásban, hiszen Meringer Marci és a Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar előadó művész, zeneszerző, zongorista, énekes, érdemes művész Presser Gábor közös dala szól most itt a Petőfi, a Szabadsággal.
1: Ez a

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és még kigondolod, hogy a nyári emlékkönyvben mi fog az első helyre, az első oldalra kerülni, addig is megyünk vissza a vízpartra. Jön a Mocskonyi Dörgő.
1: Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom
2: vissza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar 4-től, ma is Petőfi csúccsal, játékkal, Petőfis ajándékcsomagért lehet hamarosan versenybe szállni, aztán majd akit szeretné, ma is lehet meg rajtunk keresztül itt a Petőfin. Rengeteg hazai sláger jön még a folytatásban is. A következő órát Dr. Béres és Veréb Tom indítják. Szép délután!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2020

0: 0630 30 30 380
1: a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
4: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Az összes jogalkotási feltétel teljesült, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M4-esen Üllő térségében, a Szolnok felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél áll a forgalom. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó az M6-os határ felé vezető oldalán Ivándárda közelében. A rakomány több száz méteren szétszóródott. A takarítás idejére a belső sávban halad a forgalom. Két autó ütközött az 5-ös főúton Kecskemét közelében. A 80-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Felborult egy autó a 63-as főúton Cetszén. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Tűz ütött ki a 77-es főút melletti területen Tapolca határában. A 41-es és a 43-as kilométer közötti szakaszt az oltás idejére lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Dócs Dávid alelnök bírálta, hogy holnaptól az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Délután 4 óra van, és nem kell úgy tennünk, mintha nem tudnánk, hogy a nyár utolsó napja van. Nem lehet rossz kedvünk, számíthatsz rám a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték következik, Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz. Maradj velem!
2: Itt.

0: hírek az utakról.
1: Ha éppen most pattantál be az autóba, akkor maradj velem, indulás előtt, vagy már vezetés közben folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M0-ás keleti szektorán, az M1-es felé Vecsés térségében. Több autó ütközött össze, a 40-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, ezért van nagyjából 3 kilométeres dugó, tehát az M0-áson, Vecsésnél az M1-es felé vezető oldalon, a 40-es kilométer közelében. Az M4-esen Üllő térségében Szolnok felé baleset történt a 28-as kilométernél, itt is a torlódás meghaladja a 3 kilométert, baleset tehát az M4-esen Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon. A 63-ason Cece belterületén felborult egy kamion, tart a műszaki mentés a 43-as kilométernél, mindezt tehát a 63-as főúton Cece belterületén, ahol felborult egy kamion, és korábban tűz ütött ki a 77-es főút mellett Tapolca körzetében a 41-es, valamint a 43-as kilométer közötti szakaszon, ezért itt teljes útzár van, tehát a 77-es főúton Tapolca közelében a 41-es, valamint a 43-as kilométer között teljes útzár van, mert itt tűz ütött ki. Várom a további közlekedési infókat, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Mezőkövesdről, Sátoraljaújhelyről, Ózdról, hívja 061-759-6060-on és segítsünk egymásnak a forgalomban.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Figyelem, hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan és mikor? Mindjárt mondom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ha most tartasz hazafelé a munkából, akkor élvezd ki, ez az utolsó augusztusi délutánunk, amelyet megtöltünk nyereményjátékkal. Léte a nyár utolsó nyertes, aki Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyer. Ez tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Hogy hogyan lehet a tiéd? A dolog teljesen egyszerű. Légy gyors, figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy elküld nekünk az óra előadóját és a szám címét, azt a zenét, ami akkor indul el. Mindezt írd meg a 0630303380-ra. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és tér a nyeremény. Ugye milyen egyszerű? A játék nem sokára kezdődik.
1: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be,

0: lett egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Manuel Popstar a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez volt a délután nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Hogy kinek? A leggyorsabb üzenet küldőnek. Ha első voltál és írtál nekünk a 0630 30 30 380-on, akkor számíts rá, hogy mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban igyekszünk a leggyorsabbként tájékoztatni téged a közlekedésről, az ország útjairól. És tényleg hallgatóink, a szemeink, hálás vagyok mindig a közlekedési infokért. Dóritól tudjuk, hogy a 4-es főúton Gyömrő felé az Üllői lehajtó előtt baleset történt. Mindez tehát a 4-esen Gyömrő felé az Üllői lehajtó előtt. Köszi szépen, Dóri. A tudósító írta nekünk, hogy a 63-as főúton Cece belterületén nem kamion borult fel, hanem sertéseket szállító tehergépjármű. Nem mindegy, és 1000 felkiáltó jel. Köszi szépen a tudósító, tehát baleset történt a 63-as főúton Cecebel területén a 43-as kilométernél, ahol felborult egy sertéseket szállító tehergépjármű. Így pontos. Tűzötött ki a 77-es főúton Tapolca közelében a 41-es, valamint a 43-as kilométer között. Itt az oltás idejére teljes útzárat vezettek be, mindezt tehát a 77-es főúton Tapolca körzetében a 41-es, valamint a 43-as kilométer között, ami pedig az M0 illeti. Itt is baleset van az M1-es felé vezető oldalon Becsésnél. A forgalmi dugó már több mint 5 kilométeres, mert csak egy sávon megy a közlekedés a 40-es, illetve a 41-es kilométernél. Tehát baleset az M0-áson, az M1-es felé Becsés térségében. Kitartás mindenkinek. Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Rajkáról, Kazincbarcikáról, Jászberényből. Hívja 061-759-6060-on. Óriási köszönet érte.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki tudja, hogy mi következik? Játék Petőfi Rádiós ajándékokért, hogy kikapja az esélyt, a lehetőséget, az most fog kiderülni. Hát persze, hogy a legelső üzenet küldő.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, én a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok.
1: Ja.
0: Hát ki volt ma a leggyorsabb üzenet küldő?
1: Barátom, a Bianca vagyok.
0: Bianca volt a leggyorsabb üzenet küldő. Bet vagy a játékban, mit szólsz?
1: De jó.
0: És így a nyár a vakáció utolsó napja, ez most akkor neked kedvez?
1: Igen, igen, most költözök éppen vissza a kollégiumból, úgyhogy ez nagyon jó.
0: Na, hát akkor remélem, hogy jól indulhat a tanév. Két kérdésem van a nyereményért. Az egyik, hogy elmondd, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: A Manuáltól a Popstar.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlog, ennyit tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Szuper vagy, akkor nyertél! Gratula!
1: Köszönöm szépen!
0: És a taps is ott van a háttérben, ezzel szerint akkor igen, többen igen. Utaztok.
1: Igen.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz.
1: Köszönöm.
0: Na hát azt gondolom, hogy ez jó zárása lesz a nyárnak, meg jó indítása lesz akár a tanévnek.
1: Igen.
0: Gyorsban, ha össze kellene foglalni az idei nyarat, akkor melyik élményedet emelnéd ki?
1: Rákóczi stábor, a Rákóczi Szövetségnek az utolsó tábora.
0: Aha, mesélsz erről? Hol volt ez?
1: Ez Sátoraljaújhelyen van, és ilyen összmagyar népi tábor, szóval például Spanyolországból is jöttek magyarok, és ott voltunk majdnem egy hetet, és ilyen iszonyat jó társaságban, úgyhogy...
0: És mit csináltatok az egy hétben? Milyen programok voltak ott Sátoraljaújhelyen?
1: Hát, ilyen nagyon nagy programháló volt, többfajta program is volt. Voltunk például a Bodrogon sárkányhajózni, de átmentünk Borsiba is, ugye ott született Rákóczi, és megnéztük az ő kastélyát.
0: Na, ez vagány. És hogy tetszett Zemplén?
1: Szép, nagyon szeretem. Én már több éve járok ebbe a táborba, és a Zemplénbe is többször voltam már, és szerintem Magyarország egyik leggyönyörűbb helyszíne.
0: Ugye? Én is azt érzem néha, hogy ilyen alulértékelt ez a Zemplén, pedig annyira gyönyörű.
1: Igen.
0: Költözöl éppen, azt mondtad. Merre költözöl? Hol fogsz tanulni?
1: Debrecenbe.
0: Szerintem ezek lesznek a legszebb éveid, úgyhogy kívánom, hogy ügyes légy, jól sikerüljön, mi pedig a következő dalt is neked játsszuk a Petőfi Rádióban. Diaz Menta és az Így volt szép, ezt indítom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Holnap szeptember, Pumpkin Spice Latte, ma pedig még augusztus és jeges kávé. Van különbség? Rám a folytatásban is számíthatsz, bármit csinálsz, a zenei alapot tőlünk kapod, mindjárt Freddy sikere szól a Mary Jo.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Elkészült a belügyi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag. Több épület is kigyulladt Szegeden a rendező pályaudvar közelében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-áson Vecsés térségében az M1-es felé vezető oldalon több jármű ütközött. A 40-es kilométernél a sérült autók a belső sávban állnak. A 41-es kilométernél szintén az M0-áson két autó és egy motoros ütközött, ott a külső sávban halad a forgalom. A torlódás meghaladja a 8 kilométert az M0-áson az M1-es felé. Az M0-ás csomópont és Biatorbágy között az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a terelésben, ami kihat az M0-ás forgalmára is. Ott 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek a csomópont felé. Baleset történt az M4-esen Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél áll a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az M4-esen két kamion ütközött a Törökszent Miklós és Kenderes közötti szakaszon. A 135-ös kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be a Budapest felé vezető oldalon. Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó az M6-os határ felé vezető oldalán, Ivándárda közelében. A rakomány több száz méteren szétszóródott. A takarítás idejére a belső sávban halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Elkészült a belügyi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag. Pósfai Gábor belügyminiszter közölte, az illetményemelés mellett tervben van az országon belüli mobilitást elősegítő intézkedés, és folytatódik a szakmai életút program kidolgozása, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása is. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztető gépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, állítja a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Melkei György László közölte, ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba, valamint szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztető gépek ügyében. 45 új kaf villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a BKK. A támogatás összege 43 milliárd forint. A társaság szerint az alacsony padlós, akadálymentes járművek beszerzése hozzájárul a korszerű és fenntartható közösségi közlekedéshez Budapesten. Több épület is kigyulladt Szegeden a rendező pályaudvar közelében, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett. A tűz átterjedt több hétvégi házra. Az oltás jelenleg is tart, személyi sérülésről nem tudni.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
5: Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra után is még nagyon nyári a hangulat a Petőfi Rádióban. Számíthatsz rám a folytatásban, és munka után veled vagyok, haza kísérlek. Élvezzük együtt a nyár utolsó délutánját. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés Freddy, szól a Mary Jo.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: friss hírek az utakról.
1: Egyik szemem folyamatosan az utakon, a leggyorsabban igyekszünk tájékoztatni téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, 8 kilométeres dugó van az M0-áson, korábban baleset történt az M1-es felé Vecsés térségében. Több autó karambolozott a 40-es, sőt a 41-es kilométernél is. A forgalom csak a külső sávon halad, összesen 8 kilométeres a dugó, tehát az M0-áson az M1-es felé a Vecsésnél történt balesetek miatt. Az N4-esen Üllő térségében Szolnok felé szintén baleset lassítja a haladást a 28-as kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, mindezt át az N4-esen Szolnok felé Üllő térségében, ahol baleset van. Szintén M4-es, viszont a főváros felé vezető oldalon Törökszent Miklós és Kenderes között két kamion ütközött össze. Éppen ezért a helyszínelés, valamint a műszaki mentés idejére a 135-ös kilométernél pályazár van. Mindezt át az M4-esen Budapest felé Törökszent Miklós és Kenderes között, ahol két kamion ütközött. A 44-esen pedig Szarvas közelében egy személyautó az árokba csúszott, a 81-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Mindezt át a 44-esen Szarvas közelében a 81-es kilométernél, ahol forgalomkorlátozás van. Várok, gyűjtöm a további közlekedési infokat is. Adj helyzetjelentést Hajdúböszörményből, Máté Szalkáról, Sárbogárdról. Hívd a 061-759-6060-at, én veszem fel a telefont, és segítsünk egymásnak.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Salgótarjántól Budapestig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Bagosi Brothers Company, olyan ő a Petőfi Rádióban minden magyar. 061-759-6060, hívd ezt a számot, hogyha van közlekedési infód. Halló!
1: Attila vagyok.
0: Szia Attila, hallgatlak.
1: Főnökömnek szeretnék küldeni egy számot.
0: Aha, van úton valami van. Apropója?
1: Hát úton van dolgozik.
0: És merre van úton? Lehet. Mit csinál éppen? Merre vezet?
1: Ha minden igaz, akkor Jászban én fele.
0: És mit csináltok egyébként? Mivel foglalkoztok így a mindennapokban?
1: Szállítás.
0: A fuvarozás, szállítás, aha.
1: Fuvarozás, szállítás.
0: És azért sok, tudtál sok pihenni idén nyáron? Volt azért pihenésed?
1: Nem sok.
0: Nem sok?
1: Nem, mindig volt valami.
0: Hát akkor van munkátok, úgy érzem. Úgy hallom.
1: Így van. Igen.
0: Kérek neked a főnöktől egy szabad napot?
1: Igen, kérje, légy szíves. Remélem, hogy hallgatja, mert kocsiba ül.
0: Aha. Na hát akkor azt gondolom, hogy végig melóztad a nyarat, hát akkor rád férne egy hosszú hétvége.
1: Igen, rám férne. És köszönöm.
0: Főnök, ha hallod ezt, léci, intézzünk neki egy hosszú hétvégét. Én pedig nektek játszom a következő dalt a Petőfi Rádióban. És azt kívánom, hogy melózzatok együtt még nagyon-nagyon sokáig.
1: Nagyon szépen, köszönöm.

0: Hírek az utakról.
1: Igyekszünk a leggyorsabban tájékoztatni téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Én vagyok az utitársad. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Figyelem, több mint 8 kilométeres dugó van az M0-áson, az M1-es felé Vecsés térségében. Több autó ütközött össze, ráadásul már most két helyen is baleset van, a 40-es, valamint a 41-es kilométernél. A forgalom csak a külső sávon halad, ezért van 8 kilométeres dugó, tehát az M0-áson, az M1-es felé Vecsés térségében. Az M1-esen az M0-ás csomópontja, valamint Biatorbágy között a határ felé tartó oldalon kell 3-4 kilométeres torlódásra készülnöd. Konkrétan ez a délutáni csúcsforgalomnak köszönhető, baleset infóink szerint nem történt, tehát lelassult a haladás az M1-esen, a határ felé, az M0-ás csomópontja, valamint Biatorbágy között. És baleset történt korábban az M4-esen, az egyik üllőtérségében a Szolnok felé vezető oldalon a 28-as kilométernél, a másik pedig a Budapest felé vezető oldalon. Két kamion ütközött össze a 135-ös kilométernél. Tehát baleset az M4-esen Szolnok felé Üllőnél, Budapest felé pedig Törökszentmiklós és Kenderes között. Vigyázz magadra! Számítok a további közlekedési infokra az egész országból. Adj helyzetjelentést Sajó-Szentpéterről, Nyírbátorból, Berettyóújfaluból. Hívd a 061-759-6060-at. Én veszem fel, és segítsünk egymásnak a forgalomban.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: És most itt egy dal, amelyet szerintem jó lesne úgy meghallgatni, hogy ott ülünk a Balcsi partján, gyönyörködünk a naplementében a tájban, és meregünk erre a dalra. Well, hello.

0: Petőfi Rádió minden magyar, augusztus 31-e, Erika és Bella névnapja. Együtt ünnepelünk velük a Petőfi Rádióban, akár add meg a telefonszámokat, én pedig felköszöntöm őket a nevedben. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Mindjárt itt az Island of the Parazor és a Dancer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 30-30-380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány. Elkészült a belügyi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Több jármű ütközött az M0-áson Vecsés térségében, az M1-es felé vezető oldalon. A 40-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban állnak. A 41-es kilométernél két autó és egy motoros ütközött. A forgalom ott a külső sávban halad. A torlódás meghaladja 8 kilométert. Az M0-ás csomópont és Biatorbágy között az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a terelésben, ami kihat az M0-ás forgalmára is. Ott 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek a csomópont felé. Három kamion ütközött az M4-esen Törökszent Miklós és Kenderes között. A 135-ös kilométernél a helyszínelés idejére pályazárat vezettek be a Budapest felé vezető oldalon. A forgalmat leterelik a 143-as kilométernél lévő Kisújszállás Kenderes csomópontban a 4-es főútra. Visszatérni a Fegyvernek Örményes csomópontban lehet a 131-es kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Az előterjesztés szerint a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitele erősítse. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Jelentős bérrendezés várható a rendvédelemben. Elkészült a javaslatcsomag, amelyben az illetményemelés mellett szerepel például a preferált települési pótlék is. Posvai Gábor belügyminiszter közölte, a bérrendezés mellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása is. A javaslatokat a kormány elé terjesztik, a konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Nemzetközi drogkereskedő hálózatot számoltak fel Romániában. A csoport 7 tagját előállították, közölte az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködésért felelős hivatal, az Eurojust. A nyomozásban résztvevő román, francia, olasz, spanyol és német hatóságok az akció részeként Európa szerte kábítószer szállítmányokat foglaltak le. Az elkobzott drog piaci értéke legkevesebb 25 millió euró, átszámítva több mint 9 milliárd forint.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra van. A nyár utolsó délutánján is számíthatsz rám, akár munkából tartasz hazafelé, vagy strandon hallgattok minket. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés az Ivan and the Parazolé, itt a Dancer, de játszom mindjárt Szája Noé, a Balkán VIP és Lábas Viki egy-egy zenét.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

hajszol a bérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Ki az, aki éppen vezetés közben hallgat minket? A Petőfi Rádióban igyekszünk a leggyorsabban informálni téged a közlekedésről ilyen kora délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, mi mindig több kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé Vecsés térségében. Itt baleset volt a 41-es kilométernél, megszűnt a sávzárás, viszont a korábbi 8 kilométeres dugó még közel aktuális, tehát mindenképp plusz menetidővel tervez az M0-áson az M1-es felé a korábban történt balesetnél Vecsés térségében a 41-es kilométernél. Torlódik a forgalom az M1-esen a határ felé, főként az M0-ás csomópontja, valamint Biatorbágy között. A torlódás egyébként kihat az M0-ás forgalmára is, tehát mindenképp plusz menetidővel tervez itt is, az M1-esen a határ felé vezető oldalon, ahol torlódás van az M0-ás csomópontja, valamint Biatorbágy között. És korábban tűz ütött ki a 77-es főúton Tapolca közelében, éppen ezért forgalomkorlátozás van a 41-es, valamint a 43-as kilométer között, mindezt át a 77-es főúton Tapolca közelében. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Orosházáról, Szentesről, Salgótarjánból, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Itt a Halott Pénz, hajtól szívig, a Petőfi Rádióban minden magyar. A nyár utolsó napján nyárzárózunk augusztus 31-én. Ráadásul meleg rekorddal zárul a 2026-os nyár. Milyen meglepő, 0,2 fokkal írtuk felül a 2015-ös napi csúcsot. A fővárosi meleg rekord eddig 35,6 fok volt Újpesten, ma délután pedig szintén Újpesten 35,8 fokig melegedett a hőmérséklet. A következő napokban is 30-valahány fok lesz. Holnap nem is szeptember 1 lesz, hanem augusztus 32-e. Ez pedig most a 30-valahány Lábas Viki új dala a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: hírek az utakról.
1: Ha most indulsz bevásárolni, edzésre tartasz, vagy utazás közben hallgatod a Petőfi Rádiót, akkor mint hogy mindig együtt vagyunk, dolgozzunk össze. Várom az infókat az utakról, és mondom is ezeket. Még mindig több kilométeres a dugó az M0-áson. Korábban beszámoltam róla, hogy baleset van Becsés térségében az M1-es felé vezető oldalon. Itt a baleset a helyszínen is már véget ért, újra minden sáv használható, így a korábbi torlódás lassan feloszlik, de még mindig belassul a haladás az M0-áson, az M1-es felé a korábban Becsésnél történt baleset miatt. Figyelem, az M4-esen Budapest felé Törökszent Miklós és Kenderes között három kamion ütközött össze a 135-ös kilométernél. Pályazár van, éppen ezért mindenkit leterelnek a Kisújszállás Kenderes csomópontban a 4-es főútra. Tehát baleset van az M4-es autóúton Budapest felé a 135-ös kilométernél. És te merre vezetsz éppen, merre tartasz? Az egész országból várom a további közlekedési infókat, a legfrissebb helyzetjelentéseket. Adj hírt Cecéről, Ácsról, Szentesről, hívja 061-759-6060-on. Én veszem fel a telót, és dolgozzunk össze.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig Kállai Sanders András zenéje szól a Petőfi Rádióban. Ez a Britin, de hogy mit hallgassunk a folytatásban. 7 óra után ez rajtad áll, kezdődik az élő kívánság műsor, amelyben várom az üzeneteket, lepjük meg a névnapos Erikákat,

0: kezdődik a kívánság műsor. Várom az üzeneted. 0-30-30-30-380. Erre a számra pötyöghetsz. Erika választotta az első dalt saját magának a névnapja alkalmából. Itt téged ünnepelünk ezzel a zenével. Bye Alex és a Slep Bababó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémánt Liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
8: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spar Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
9: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Változékonyabbra fordul az idő. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Több jármű ütközött az M0-áson Vecsés térségében, az M1-es felé vezető oldalon. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak. A közelben a 41-es kilométernél korábban három autó és egy motoros ütközött. Ott a helyszínen is véget ért, a torlódás meghaladja 8 kilométert. Három kamion ütközött az M4-esen a Törökszent Miklós és Kenderes közötti szakaszon. A 135-ös kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be a Budapest felé vezető oldalon. A forgalmat kiterelik a 143-as kilométernél lévő kisújszállás Kenderes csomópontban a 4-es főútra. Visszatérni a fegyvernek örményes csomópontban lehet a 131-es kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előterjesztése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Az előterjesztés szerint a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és erősítse a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző alapítvány felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel újabb fontos akadály is elhárult az uniós források hazahozatala elől. Magyarország nem lesz a NATO politikai egységének gyenge láncszeme. Kiáll a szövetség egysége és szolidaritása mellett, jelentette ki Orbán Anita, miniszterelnök helyettes a Bledi Stratégiai Fórumon. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a NATO-ban a védelmi kiadásokkal és a katonai képességekkel kapcsolatban vállalt célok mellett.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabad kártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabad kártyán sonfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában 1 óra 49 perc alatt. A magyar női teniszezők közül 8 helyet javítva a jelenleg 68. Udvardi Panna áll a legelőkelőbb pozícióban a világranglistán. Az első 200-ban még Bondár Anna, illetve Gáfi Dalma szerepel, Bondár 3 helyet rontva a 73. Gáfi maradt a 157. a rangsorban, amelyet továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezet. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll a világranglista élén, a magyarok közül Marozsán Fábián a 63., Piros Zsombor a 118., még Fucsovics Márton a 122. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az ASZ jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5 karikás játékok előtt nem írta ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOVA közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, kezdünk. Nyárzáró kívánság műsor a Petőfi Rádióban, hogy neked melyik dalhoz kötődik a legjobb nyári élményed. Várom, hogy megírd 0630303380, vagy hívd a kívánság vonalat 061 759 6060.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, ez már egy üzenet. Egy nagyon kedves lánynak, a csorvási Popis Foodba küldenék Natinak egy zenét. Puszi Fibó. Tehát Fibó küldi Natinak Csorvásra a következő számot. Itt egy újabb üzenet. Szia Tomi, szeretnék kérni egy számot Erika nap alkalmából a feleségemnek, Turi Erikának, és a lányomnak, Kis Erikának. Isten éltesse az Erikákat nagyon-nagyon sokáig. Kinek játszom még a következő dalt? Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Szia, Ákos vagyok, és egy számot szeretnék kérni a barátomnak munkához.
2: Hello, Ákos! Mi a melótok? Mit csináltok?
3: Hát most vették föl Pécsi Egyetemre, és igazából ilyen orientációs hétben, csak nagyon nehezen bírja. Sokszor kell hozzá neki még alkohol is, mert ez az egyetemi időszak kemény mindig.
2: Pedig még csak most kezdődik.
3: Még csak most indul, igen.
2: Aha. Nem lehet, hogy ez ilyen beavatás, ilyen gólyatábor, vagy valami ilyesmiben van a héten?
3: Nem vagyunk azon, de igen, ilyenbe vagyunk még.
2: Aha, ja. Na, hát akkor ez elég laza ez a hét, valljuk be.
3: Hát igen, azért még nem a tanulásról szól.
2: Sőt, szerintem ez a hónap sem arról fog szólni, vagy nem tudom, ti mit vártok az egyetemtől?
3: Hát sok bulit, és leginkább jól szórakozzunk.
2: És kolisok lesztek egyébként?
3: Igen, kolisok lesznek.
2: Hát akkor meg garantált a buli, tehát akkor nincs mese, ha akartok, ha nem.
3: Így van.
2: És milyen zenéket hallgatnátok most útközben, vagy milyen zenéket
3: hát,
2: hallgattok útközben?
3: Hát őszintén a barátomnak a kedvenc száma lesz volt van, nem tudom, hogy ez szabad-e ilyet kérni.
2: Aha, lehet, persze.
3: Oké, és köszönjük.
2: Minden jót nektek.
3: Köszönjük.
2: Csákó, szia. Itt a Belmondó és a Lesz volt van.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Danit szeretnék kérni.
2: Szia, ki szeretne számot kérni?
3: Dani vagyok.
2: Szia, Dani. Hogy telt a nyarad? Mi volt a legjobb programod idén nyáron? Mi az, ami most így eszedbe jutott, így random?
3: A Balaton non tetszett.
2: Aha, melyik részén voltatok a Balcsinak?
3: Balatonkerese.
2: Aha, és most voltál ott egyébként először?
3: Nem, már voltam tavaly.
2: Aha, tehát akkor már mondhatjuk azt, hogy visszajáró vendég vagy ott a Balcsinál.
3: Igen, igen.
2: És mennyi napot voltál lent, mit csináltál ott?
3: Csak egy napot voltam strandolni, csak strandolni voltunk.
2: És várod már a sulit?
3: Valamennyire amúgy a barátokat már jól látni.
2: Na igen, ezt a részét megértem, de nagyjából összepakoltál már? Bepakoltál már a táskádba?
3: Még most pakolok.
2: Hogy fog kinézni a holnapi napod? Mit tudsz róla?
3: Ki nagyon fájdalmas lesz, akkor kell, nem.
2: A nap legfájdalmasabb része, ja. És utána?
3: Igen. És azután majd egykor kell nekünk hazamennünk, és azután már végre relaxáltunk, pihenhetünk.
2: Aha, de az első nap az még ilyen évnyitós, osztályfőnöki órás.
3: Igen.
2: Na, akkor ez még laza lesz, hál' Istennek. Mit hallgassunk meg így a nyár utolsó estején?
3: Az Azariától tudod a Mindegy.
2: Akkor ezt játszom nektek, aztán hajrá, sok sikert holnaptól. Azaria Dash, Mindegy, a Petőfi Rádióban. A nyár utolsó naplementéhez. Szerintem passzol ez a dal a Petőfi Rádió kívánság műsorában. És hogy te mit hallgatnál szívesen? Kit szeretnél meglepni a nyár utolsó napján a kívánság műsorban? Várom, hogy becsörök 061 759 6060.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szervusz, Tomi, Gábor vagyok, a virtuális Pertu barátod.
2: Szia Gábor, hallgatlak, te következel.
3: Ugye, csak ide, van egy rövid, de pigás viccem, elmondhatom nektek?
2: Országvilág figyel.
3: No, köszönöm szépen előre is. Emlékszel, nem biztos, hogy annak idén Budapesten és a szódát lovakolták, lovas kocsival.
2: Olvastam róla.
3: Na és igen, erről egy jó barátom írta, most találgattam meg, és akkor arról szó kérek szépen, hogy mondta a szódásnak az egyik illető, hogy ide figyelj, fogadjunk, hogy én megnevetetem a lovadat, de meg is firattatom. Hát de hogy? Mert a rögyvel azt mondja. Oda ment a lóhoz, kis paripa csődörke, belesugott a füzébe valamit, elkezdett a ló végtelenül nyeríteni, majd egyszer csak kapálja a földet a lábával, és akkor potyog a könnye. De azt mondja, hát miért volt az, hogy nyerített a ló? Hát azt mondja, arra azt mondtam neki, azt mondtam a fülőbe, hogy nagyobb van, mint neki. Hát erre persze, hogy kinyerített, kinevetett szó szerint. És miért potyogott a könnye? Azért, mert megmutattam neki. Egy kicsit pigáld, de jó.
2: Köszönjük szépen akkor. Feldobtad vele a napunkat.
3: Hát ez a lényeg.
2: És mondhatok egyet én is neked?
3: Tessék.
2: Hogy hívják az őrült lovat? Pszichopata.
3: Hát igen, eléggé. Mondjuk én is hasonlítok, de jól
2: zárj. Bocs. Na, miután jól elszórakoztattuk magunkat, térjünk a tájra, kinek szeretnél zenét küldeni?
3: A Tisza Berta önkormányzatnak küldenék, az egész kormányzat dolgozóinak, köztük a unokaugomnak, Német Évének, jegyzőnek. Egy jó számot, no meg, ilyet még úgy se pipáltál, de nem is nagyon hallottál még szerintem a sportba. Olyat hallottam már, hogy 18 volt rúgott a Tisza Berta csapata.
2: Atya világ! Na hát nagyon jó lendületben voltak.
3: Hát nekik is küldeném a számot, hogy, mert ilyen még nem is volt. Hát ezelőtt te futják komolytalan mérkőzésért.
2: Ja. Játszom nektek a dalt, örülök, hogy hívtál minket.
3: Oké, köszönöm.
2: Szia.
3: Hajrá, Tibise, Vili, a csapatodat
2: Hajrá, Rúzsa Magdi, egyszer fent, egyszer lent. Ez a tiétek a kívánság műsorban.

0: Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió. Háló? Na, itt nem tudom, mi történt. Mibe csöppentünk? Mindegy, kettes vonal. Háló, Petőfi Rádió.
3: Háló, Gizmo vagyok.
2: Háló, szia Gizmo. Hogy éled meg a nyár utolsó napját?
3: Hát, múlt héten kettől szombatig egyhozamba mentünk, úgyhogy pihenéssel.
2: Na, akkor munka volt ezerrel.
3: Igen.
2: És milyen lesz a szeptembered? Folytatódik az augusztus, vagy azért most már kicsit lentebbeztek a tempóból, és pihente készültök az őszre?
3: Hát, kis pihenés, kis munka.
2: Na jó, van szuper. Kinek szeretnél ma este zenét küldeni?
3: Pánomnak, Nikolettnek, akkor Anikónak, Vivinek, Nikinek, akkor Józsinak, és persze nektek.
2: Oké, Gizmo, köszi, hogy hívtál.
3: Oké, rendben, szia-szia.
2: Imágó Mundi, estelente, ez dobja fel most az utolsó nyárestinket, itt a Petőfi Rádióban.

0: nyúlok tovább.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
3: Háló, itt a Petőfi Rádió.
4: Szia, Melissa vagyok.
3: Hello, Melissa. Te következel, hallgatlak.
4: Hangának szeretnék kérni a flort, amitől szeretném a Mizut névnapja alkalmából.
3: És ünnepeltek valamikor?
4: Igazából dolgozunk most itt együtt, és szeretnénk kicsit feldobni a hangulatot.
3: Na, mit csináltok? Mi a melótok?
4: Pincérkedünk.
3: És milyen a forgalom így az utolsó nyár estén?
4: Hát most lájtos.
3: Aha, mondjuk lájtos, hétfő van végül is. A hétvégék szoktak erősebbek lenni, meg a hét második fele, gondolom. De unblock így, igen, a nyár egyébként milyen volt nektek?
4: Pörgős, pörgős.
3: Akkor nem volt itt kicsit munkába gyengébb, mint mondjuk a korábbiak?
4: Nem, pörgős volt nagyon.
3: És ti az ország melyik részén vendéglátóztok?
4: Bólyon.
3: Bólyon, azaz?
4: Baranya megyében, Bólyon.
3: Ja, aha. És egy, nem tudom, csárdában vagytok, egy étteremben?
4: Pizzéria.
3: Na akkor kafapizzák vannak nálatok?
4: Igen.
3: Hát akkor én pedig játszom nektek a dalt, hogy legyen parti hangulat pizzasütéshez, meg mindez, jó?
4: Oké, köszönjük szépen.
3: Én köszi, hellóta, szia.
4: Ja.
3: Na hát akkor buli hangulat a köbön, ezzel a dallal. Flor Mizu a Petőfi Rádió kívánság műsorában, de mást is szívesen meglepünk. A műsor 9 óráig tart. Ír vagy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor, és 9 óráig tart. 8 után is folytatjuk. Szia Tomi, Noémi vagyok. Szerelmemnek Atinak üzenném, hogy ő a világ legeslegjobb párja. Szeretem, és tartson ki. Lali pedig Szlovákiából csatlakozott hozzánk, aki Erika Alesnek szeretne küldeni egy szép számot a névnapod alkalmából. Üzeni, hogy boldog névnapot, remélem jól vagy. Az érzéseim nem változtak irántad, ugyanúgy szeretlek. Igen régóta. Írja tehát Szlovákiából Lali Erikának a névnaposnak. Így 8 után ez adana tiétek, Ári Mafia volt egy álmom.
3: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.

0: ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én, és a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Ferúval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány. Megvannak a Nemzeti Adó és Vámhivatal új vezetői.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Három kamion ütközött az M4-esen Törökszent Miklós és Kenderes között a 135-ös kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Az előterjesztés szerint a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és erősítse a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét. Magyarország teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése mellett, jelentette ki a magyar külügyminiszter Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórumon. Orbán Anita elmondta, hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelölt ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban, emellett külön megbízottat is kinevezett a Nyugat-Balkán ügyeinek kezelésére. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és a rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attilát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. A tanítási időszak alatti sűrűbb menetrend szerint közlekednek holnaptól a BKK járatai Budapesten. A növekvő utasforgalomhoz igazodva a többi járatot gyakrabban, illetve nagyobb kapacitással indítanak. A társaság a módosításokkal a munkába és az iskolába járók színvonalasabb kiszolgálását igyekszik biztosítani.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 után is folytatjuk a nyár utolsó kívánság műsorában. Te is beleférsz, várom az üzenetet. SMS Viber 0630303380, itt tudsz nekünk írni. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés az Iri Mafiájé. Itt a Volt egy álmom.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20-21 a pontos idő. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor. Egyébként TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Pont most indult a live, és már 12.000 like-nál tartunk. Nagyon köszi mindenkinek. Az elsők között csatlakozott hozzánk Alexa Bécsből, Gergő Ibrányból, Balzsi Félegyházán, nem csak hallgatja, hanem nézi is a kívánság műsort. Máté Nagykanizsáról csekkolt be hozzánk, Renit köszöntöm Szlovákiában, Norbit Hajdúhatházon, Anna Máriát Papon, Márta Nagykörösöl írt nekünk, Ádám és Molia Tacskó pedig Budapestről, a 11. kerületből, úgyhogy óriási pacsi, és puszi a TikTokosoknak, köszi, hogy ott is velünk vagytok. Köszönhetem Mariannát, a születésnapost, aki szintén a TikTokon csatlakozott hozzánk, úgyhogy...
3: Happy birthday!
2: Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig! Erika vonattal érkezett a TikTok live-ba, a vonatozás közben hallgat minket, úgyhogy természetesen téged is megajándékozunk a következő dallal. Itt egy újabb üzenet. Sziasztok, hazafelé tartunk a horvátországi nyaralásunkból, és a két gyermekünknek üzenjük, Kincsőnek és Magornak, hogy hajrá, kezdődik az új tanév, és várnak a barátok és a tudás. A következő dalt anya és apa nektek küldi. Kedves Kincső és Magor, hát mi is sikeres tanévet kívánunk nektek, és a következő zene tőlünk nektek szól a Petőfi Rádióban. Józsi a sebészetről írt nekünk, hogy az éjszakás, sotes műtősöknek szeretne kérni egy dalt. Kitartás nektek, köszönjük a munkátokat, és hogy még kit lepünk meg, az most fog kiderülni, mert a kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök és átadom neki a te személyes üzeneted. Huha, és Pennsylvániába hívok valakit.
4: Hello!
2: Hello! Szia Erika! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
4: Nem.
2: Vagy hát doktor Szikora.
4: Ahogyan, doktor Szikora, igen.
2: Ahogyan te szoktál nekem üzenetet írni, mert hogy most is írtál nekem, hogy dupla ünnep van ma nálad, hiszen névnapod van. És születésnapod is,
4: igen.
2: Ugye?
4: Nagyon
2: úgyhogy nagyon tudom, különleges igen. Vagy. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig.
3: Happy birthday!
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Innen Budapestről, Magyarországról szól a taps neked Amerikába. Hol vagy pontosan? Hol hallgatsz minket nap, mint nap?
4: Erie, Pennsylvania. Az Buffalo és Cleveland között van.
2: Aha, bár a GPS-jelem egy kicsit most megszűnt, de nagyjából megvan, hogy merre vagy, már csak azért is, mert egyébként kírja a telefon, hogy én most Pennsylvania államba telefonálok, úgyhogy ott vagy most éppen. Hány óra van nálatok, Erika?
4: 14:23.
2: Aha, és dolgozol, mit csinálsz, hogy telik a születésnap, meg hát a névnap?
4: Hát igazándiból most vasárnap értem vissza Magyarországról, mert ott voltam 2 hétig, és ma van az első napom back to a melóba, és marhára ki vagyok fáradva már most rögtön.
2: Hát de igen.
4: Muszáj lehúzni.
2: Az első napok egyébként általában mindig nehezebbek, nehéz visszarázódni. Főleg meg, hogyha még egy teljes hét vár rád, én úgy szeretem beosztani ilyenkor a szabadságot, hogy csak fél hét legyen utána a melóból, és akkor könnyebb kibírni azt a 2-3 vagy 4 napot, mint egy teljes hetet. Ez az én tippem.
4: Hát igazándiból ez így lenne helyes, de igen, annyi hosszú az út, hogy nem érdemes csak egy héten menni. Érdemes 2 héten menni minimum.
2: Megértem.
4: Vagy talán többre is, de azon gondolkodom, hogy visszaköltözök. 6 hónap Magyarországon lakni, és 6 hónap itt Amerikában lakni. Majd meglátom, még nagyon sokat gondolkodom rajta, mert már most nagyon tele van az agyam mindenféle álmokkal, meg dolgokkal, szóval nem tudom, hogy majd meglátom. Még nagyon sokat kell aludnom rá, meg gondolkodni rajta. Azt majd kiforja magát, ahogy a sors akarja.
2: Erika, annyi mindent kérdeznék tőle, de hát ez mégiscsak a te napod, a születésnapod, úgyhogy inkább hagyd kérdezzem meg azt. A számisztikának utána néztem, hogy a 31-én születtekre mi jellemző. Rád jellemző az, hogy szorgalmas vagy, alapos vagy, kitartó, és nem szereted, hogyha mások megmondják, hogy mit tegyél. Ez igaz rád?
4: Ez igen, és én nagyon precíz vagyok. ami nagyon-nagyon precíz, de én nagyon alkalmazkodó képességű is vagyok egyébként. Nem szeretem, hogyha megmondják, hogy ezt csinál, vagy azt csinál. Ha megkérnek rá, akkor az megint más dolog, tudod? De, ja, igaz, egy kicsit igaz, meg organizálás, az... Nem is tudom, hogy ezt szóltam.
2: Figyelj, arra gondolsz, gondolom, hogy tényleg ez maximálisan igazából igaz rád, bejött, amit a számisztikusok írtak. Arra meg nem is beszélve, hogy 4 napot van, tehát duplán ünnepelsz, úgyhogy remélem, hogy lesz egy kis ünneplés vagy kocintás nálad. Mi pedig a következő dallal is téged ünnepelünk a Petőfi Rádióban. Dash, Young Fly és a Kiskece, most ezt indítom neked.
4: De jó, szépen köszönöm, Dr. Sziker, hogy te vagy You're the best.
2: Nagy puszi neked. Minden jót, szép estét. Hello, szia, szia. Mást is szívesen meglepünk. Már is itt annyira belemegyek az angolba. Mást is szívesen meglepünk. Ez a Kívánság műsor 9 óráig.
1: Ez a legújabb magyar zene. Kicsit

sem figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 0617596060, de most én hívok valakit, akinek van egy meglepetés üzenetem. Előbb viszont köszöntöm Jennét, aki kintül a teraszon, kintül az erkélyen, és ott hallgatja a Petőfi Rádió kívánságműsorát. Miri Balaton leléről csatlakozott hozzánk. Köszöntöm Misit Peremartonon, és egyenesen Franciaországba küldhetjük még a következő dalt. Kis Sandra írt nekem Viber üzenetet. Szia Tomi, páromnak, Tominak Franciaországba küldeném a következő számot. Egész nap a Petőfi Rádiót hallgatja. Mi mindig fürdőszobát újítunk, és próbálom a lelket tartani benne. Üzenem neki, hogy nagyon szeretjük, nagyon-nagyon ügyes, írja a párja Sandra, és a két fia, Tomika és Zente ezt az üzenetet. Szóval, kedves Tomi, a következő dal mindjárt neked szól. Egy kis hazai Franciaországba. Follow the Flow, régi mese. És hogy még kinek játszom, az most fog kiderülni. Megbízatást kaptam Mártától, hogy a sógornőjét, Erikát köszöntsük fel a névnapján.
3: Horváthné.
2: Halló, szia Erika, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és jött egy üzeneted a kívánságműsorban. Átadhatom?
3: Igen, köszönöm.
2: Mártától kapta meg a telefonszámod. A lelkemre kötötte, azt írja, szia Tomi, szeretném a sógornőmet, Erikát felköszönteni a névnapján sok-sok szeretettel. Kérlek, hívd fel, és mondd meg neki a rádióban, élő adásban, hogy mennyire szeretem.
3: De aranyos, köszönöm.
2: Úgyhogy ez a taps a tiéd.
3: Köszönöm szépen, nagyon kedvesek vagytok, és a Márta is, köszönöm.
2: Remélem, hogy vidám a névnap.
3: Hát igen, köszönöm.
2: Hogy telik, mi volt a napod legjobb pontja?
3: Legjobb pontja a családommal a vacsora.
2: Na, ünnepeltetek? Volt egy kis kocintás? Akkor mindenki ott volt.
3: Mindenki itt volt, így van.
2: Na, szuper. Meg milyen jó, hogy ezt összetudtátok hozni a napján. Tehát nem kellett hétvégére átszervezni a programot, hanem ma van a napja, akkor ma kell megünnepelni.
3: Nálunk ez az a szokás. Minden a napján.
2: Na, hát legyen ez így még nagyon-nagyon sokáig. Kívánom, hogy sok névnapotok legyen még együtt, és a következő dallal is téged ünnepelünk a Petőfi Rádióban. A Follow the Flow és a régi mese, ez a szép zene, és most neked fog szólni.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót neked, szép estét, szia!
3: Minden jót, szép estét, köszönöm szépen.
2: Szia! Mást is szívesen meglepünk. Igen, ez a kívánságműsor 9-ig.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:46, sokan vagyunk együtt vezetés közben is, tőlünk ilyenkor is friss útinfót kapsz. Figyelem, hídépítési munka miatt lezárták az M1-es Budapest felé tartó oldalának átterelt sávját, a 61-es, valamint a 35-ös kilométer, tehát Tata és Bicske között. Így csak egy sávon megy a forgalom, tehát még egyszer lezárták az M1-esen az átterelt sávot a főváros felé vezető oldalon, Tata és Bicske között. Emiatt tehát mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen tartasz Budapest felé. Jó utat, vigyázz magadra! Várom a további infokat és játszom a kedvenceket!

Zsolttól pedig üzenetet kaptam, aki a barátnőjének Bálint Erikának választotta a következő dalt névnapod alkalmából. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Juhász Attilán is írt nekem. Sziasztok!

0: És hogy mi kit lepünk meg, az most fog kiderülni. Születésnapost hívok most. A megbízom pedig Etú.
1: Halló!
0: Halló, szia Gizus, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok. Az Élő Kívánság műsorból hívlak, mert jött egy üzeneted. Átadhatom?
1: Persze.
0: Etú. Etus adta meg nekem a telefonszámod. Ő írt nekem, hogy szia Tomi, a barátnőmnek holnap lesz a születésnapja, és őt szeretném megajándékozni egy hívással, úgyhogy köszönst fel, és mondd a nevemben, hogy boldog születésnapot!
2: Happy birthday!
1: Köszönöm szépen.
0: Mit szól? Számítottál rá?
1: Hát nem.
0: Előszülinapozunk. Látod, milyen figyelmes a barátnőd?
1: Hát nagyon, köszönöm szépen, meglepett.
0: Mióta a barátnőd?
1: Hát nem olyan rég, de elég közel ahhozzam.
0: Hogy ismertétek meg egymást, azt elárulod? Valakin
1: hát
0: keresztül.
1: A páromnak a tesójának az ex felesége.
0: Ja, tehát akkor tényleg így közeli ismertségből igen, származik a ti barátságotok. Hát én azt kívánom, hogy erősödjön meg ez a barátság, tartson éveken át, legyetek legjobb barátnők, és a következő dalt is neked játszom most, mert remélem, hogy fogtok majd együtt ünnepelni. Remélem, hogy lesz ilyen is a következő napokban terben. Szoler, unom már, ez a dal pedig most neked következik a Petőfi Rádióban.
1: Köszi szépen. Köszönöm.
0: Szép estét, Gizus, és holnapra pedig nagyon köszi. Boldog szülinapot. Szia, szia!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Ez a Kívánság műsor a Petőfi Rádióban 9 óráig, ahol meglepetjük a névnapos Erikákat, és a születésnaposokat is.
3: Petőfi Rádió Kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
4: Kérd most kedvenc magyar zenét. Number.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának, Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúr Fitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr Fitness.

0: Dani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány. Fokozatosan megszűnnek holnaptól az energia és vízkorlátozások a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Hídépítési munkák miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávot, a 61-es és a 35-ös kilométer, tehát Tata és Bicske között. Így a szakaszon most csak egy sávon halad a forgalom, az átterelt sáv csak a 35-ös kilométert követően használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Híre.
3: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előterjesztése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Holnaptól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatása a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak is be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dózs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. Fokozatosan megszűnnek holnaptól az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. Holnap kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart majd. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig, az iskolai év pedig június 18-án ér véget.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Szeptember 15-e és 20-a között kerül megrendezésre idén a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. E kapcsán ebben az órában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító főszervező igazgatójával, Rádúj Györggyel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, illetve a mozi világában, és hát kicsit a sztárok világában is fogunk kalandozni, hiszen idén is megrendezésre kerül szeptember 15-e és 20-a között a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és e kapcsán már itt van velem szemben a stúdióban Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának igazgatója, a fesztivál alapító főszervező igazgatója. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ki tudhatna többet erről a bizonyos fesztiválról, mint te, aki jó magad pár évvel ezelőtt, 2017-ben létrehoztad ezt.
2: Így van, 17-ben indult a fesztivál. Tulajdonképpen egy alaptörekvés volt rögtön, amikor a filmarchívum megújításáról készítettem egy pályázatot, hiszen ez egy pályázat volt, ami 16-ban meghívásos alapon kiírásra került, és a filmarchívum teljes modernizációjáról szólt, ugye ezt az akkori Magyar Nemzeti Filmalap hirdette meg, hogy az archívumot egyrészt integrálják a filmalapnak a struktúrájába, másrészt pedig az archívum modernizációja végbe menjen, amire nagyon nagy szükség volt. És az, hogy legyen egy európai mintára létrehozott filmörökség fesztivál, ez rögtön az alap célkitűzések között volt, hiszen azt gondoltuk, hogy ez, személyesen én azt gondoltam a nemzetközi tapasztalataimból kifolyólag, hogy ezek azok az események, amelyek platformot teremthetnek egyrészt arra, hogy újra visszavigyük a filmörökséget a nagyvászonra, másrészt, hogy egy nemzetközi találkozó helyet hozzunk létre, ahol külföldiek, magyarok, szakmabeliek és természetesen filmek találkoznak, tehát a filmtörténet nagy filmkincsei bemutatásra kerülnek, és ezáltal megnyílik egy párbeszéd a szakma külföldi szereplői és magyar szereplői között, és hát ez be is jött, tehát hogy valóban az első rögtön több ezres érdeklődést váltott ki az első fesztivál 17-ben, és már akkor közel 100 külföldi szakmai vendég érkezett, és ez beindította tulajdonképpen azt az együttműködési rendszert, a nemzetközi együttműködési rendszert, aminek köszönhetően ma már évente sok ezer olyan szerződést kötünk, amivel külföldön mutatunk be magyar filmeket, tehát magyarul felkeltettük a magyar filmörökség iránt a nemzetközi érdeklődést.
1: Még mielőtt beszélnék az idei programokról, meg sztárvendégekről, meg nagy neveket és lovaggá ütött személyeket említenénk, azelőtt mind a ketten a 70-es évekből jövünk, kettő oldalról kell megközelíteni szerintem a témát, aztán majd kijavítasz, hogyha rosszat mondok. Az egyik a film témája, másik pedig a mozi témája. Azért az elmúlt, ha csak 10 évet, 15 évet veszem, rengeteget változott a filmkészítés, maguk a filmek, illetve a mozi is. És hogyha a 70-es, 80-as éveket veszem, amikor még a Csillagembert néztük a moziban, vagy Bud Spencer filmeket, tehát hogy nagyon megváltozott ez az egész.
2: Meg hát a digitális átállás teljesen átrendezte az erőviszonyokat. A mozi egy picit ezt megsínlette, bár szerintem egyébként a televízió jobban megsínlette az internetes platformok megjelenését, mint a mozi, hiszen a televízió addig is az otthoni képernyőnek számított, és tulajdonképpen a televízió elől viszi el a streaming szolgáltatók nagy része a közönséget, nem annyira a mozikból, bár természetesen jelentős visszaesést mutatott a moziknak a frekventáltsága is. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás mégis a COVID jelentette, tehát amikor egy évre körülbelül bezártak a mozik, akkor az egy nagy recsenés volt, akkor ott mindenki megjósolta a mozi halálát. Igen. Na most ehhez képest rettenetesen izgalmasak a számok, és a mozi világszerte jön vissza, hozza vissza a közönséget Magyarországon is, nem is gondolnánk azt, hogy évente több mint 10 millió jegyet adnak el Magyarországon, mozi jegyet, úgyhogy szinte már alig van mozink. Ne felejtsük el, hogy 92-ben még 3000 mozi működött Magyarországon, ma már nem éri el a mozik száma a 200-at. Tehát, hogy országosan rendkívül megcsapantak a filmszínházak, és ez a 200 mozi képes arra, hogy több mint 10 millió nézőt bevonzon a különböző filmekre. Tehát én azt gondolom, hogy remény van, hiszen az emberek keresik azt az élményt, amit a mozi és a nagyvászon tud adni nekik.
1: Ugyanazt adja még egyébként, mint amit adott a 80-as, 90-es években? Azért a kérdés, mert akkor megnéztük, nem tudom, a Grand Kapitány gyermekeit fekete-fehérben a tévében, és aztán utána ünnep volt elmenni, nem tudom, három havonta, fél évente egyszer moziba is megnézni egy filmet. Manapság pedig ugorjunk el moziba, és ez egy ilyen, nem tudom, délután 2 órás program.
2: Nem igaz teljesen, mert egyrészt a moziba járás az rögtön egy aktív cselekvést igényel. Tehát az embernek fel kell öltöznie, el kell indulnia, rábeszélnie magát tehát hogy elmegy a moziig, és ahelyett, hogy otthon kapcsolgat a kanapéról kényelmesen a tévén, adott esetben összeszedni a családot, rábeszélni a gyerekeket, hogy most ez egy szuper élmény lesz, tehát rögtön a cselekvő feladat az már megadja ennek az egésznek az élményszerűségét. Tehát, hogy itt a franciáknak van egy nagyon jó szavuk erre egyébként, hogy franciák úgy mondják a mozi nézést, hogy assister à une séance de cinéma. Ez azt jelenti, hogy hogy a néző az nem csak nézi a filmet és megtekinti, hanem részt vesz az előadáson aktívan, tehát asszisztál az előadáshoz. Magyarul az a cselekvés, hogy elmegy a moziba, oda megy, oda járul, megnézi az előadást, mint egy színházi előadást, ez tulajdonképpen egy aktív résztvevőjévé teszi a nézőt a mozi élménynek, tehát ezt ilyen tekintetbe kell vizsgálni, és azt hiszem, hogy ez nem változott az elmúlt 130 évben.
1: Arról nem is beszélve, hogy ha elmész a moziba, kiválasztottad a filmet, megvetted a jegyet, ugye telefonon lefoglaltál mindent, kifizetted, most már sorba sem kell állni, nem úgy, mint annak idején nekünk, hogy hosszú sorokat álltunk a Debrecenben, még az Apollo moziban a Schindler listáját 2,5 órán keresztül faszéken néztem, úgy fájt mindenem, mire felálltam, hogy nagyon, most meg ugye egy fél másodperc alatt el lehet nézni, szóval odamész és megnézed, és tudod, hogy mit szeretnél. Otthon streaming, hogyha nem tudod azt, hogy mi az, amit szeretnétek megnézni a pároddal, a családdal, akkor 2,5 órán keresztül keresed a filmet, amit utána elindítasz, és utána 5 perc után azt mondod, hogy most melleget néztem a képernyőt, hagyjuk inkább.
2: Nem ad maradandó élményt a streaming nézett filmeknek az élménye szerintem. Vannak, természetesen az én nappalimban is van egy flat screen, nyilván nem mozi méretű, hanem egy ilyen átlagos televízió, ami általában ma már minden háztartásban megtalálható, de ez nem váltja ki a mozi élményt. Tehát hiába szép a képe, hiába lehet gyorsan keresni rajta különböző szolgáltatók csatornái között, nem ugyanaz az élmény. Az már önmagában az, hogy az embernek megvan az a lehetősége, hogy kikapcsoljon vagy elkapcsoljon, az egy olyan komfortzónát nyit meg, ami elveszi pontosan azt a koncentrációs kényszert, amit a mozi ad. A moziba, hogyha az ember beül, elsötétítedik a terem, csöndbe kell maradni, nem kell, figyelni kell arra, hogy ne zavarjunk másokat, és tulajdonképpen át kell adni magunkat annak az élménynek, amit a vetítés jelent.
1: Igen.
2: És a filmeket, a mozifilmeket azért mind a mai napig azok a rendezők, akik tudatosan tudják, hogy hogyan kell, tehát hogy tudatosan mozivászonra komponálják, vagy álmodják meg a filmeiket, azok nem azok a művészeti vagy alkotói szándékok nem beválthatók a televízió képernyőjén. Vagy még jobban mondva, még jobban kifejezve, egyszerűen azt a hasonlatot tudom mondani, amit sokszor elmondtam már, hogy a Sixtus kápolna freskóját meg lehet nézni egy gyufás katuján, de minek? Tehát egyszerűen ahhoz akkor kapja meg az ember az igazi élményt, hogyha ott van és megnézi abban a valóságában, amiben ahová az alkotó azt elképzelte, és méretben oda komponálta, oda alkotta, oda festette. És a mozinál ugyanez van. Sergio Leone, amikor volt egyszer egy Vadnyugat végén, csak a két főhős szemét mutatja közelről, akkor ő pontosan tudta, hogy egy 20 méter széles vásznon fogja nézni a közönség Henry Fonda és Charles Bronson szemeit közelről a Ennio Morricone iszonyú, hátborzongató zenéjével, és a feszültséget annyira felfokozza, hogy ha valaki azt nagy vásznon megnézi azt a filmet és azt a záró jelenetet, a párbaj jelenetet, akkor az egész életébe vele marad. És ez az, amit azt hiszem, hogy a televízió és a televízió képernyője, vagy a kis méretű screenek, úgy általában mobil device-ok és a tévék nem tudnak visszaadni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Késő.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatója, aki egyébként a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatója. Rádú György ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Beszéltünk moziról, filmekről, illetve ezeknek a változásáról az elmúlt évtizedekben, és akkor itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy klasszikus, mi számít klasszikusnak 2026-ban. Említetted az imént, a Volt egyszer egy vadnyugatot, az klasszikus, szerintem. De hogyha még visszamegyünk, akkor akár egy Kölcsönkért kastély magyar film, 1930-as évek, az is klasszikus, hogyha valami, nem tudom, 2000 után született, például egy Gyűrűk ura trilógia, az manapság 2026-ban klasszikusnak számít már?
2: Hát erre nincsenek írott szabályok. Tulajdonképpen a filmmegőrzési szakma szereplői, akik a filmörökséget kezelik és bejutatják a közönséghez, ilyen vagy olyan formában, azt az elvet követik, hogy ha eltelik 20 év egy film életében, akkor nagy valószínűséggel a film befutotta azt a természetes életútját, amire hivatott. Tehát magyarul kijött a moziban, levetítették televízióban, elérhetővé vált streaming szolgáltatón, és kiadták egy jó esetben Blu-ray-n, és már tulajdonképpen a 20 év alatt minden termék életciklust befutott, és elérkezett egy olyan stádiumba, ahol mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik, vagy a filmörökség részévé válik. Természetesen ez korábban is megtörténhetett, vannak olyan filmek, amik már kortárs film korukban predesztináltak arra, vagy előre láthatóan nagy klasszikussá válnak, vagy kultikus filmé válhatnak, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen az, hogy a filmek korát vesszük alapul ennek a meghatározására, ez nem olyan rossz, mert ez az egyetlen jól megközelíthető álláspont, vagy jól védhető álláspont, hogy amikor egy film az összes forgalmazási forma életciklusát befutotta, akkor már utánjátszásra predesztinált, tehát mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik. Amit említettél, két filmet, például a Volt egyszer egy vadnyugatot, vagy a Kölcsönkért kastélyt, ez egy nagyon érdekes, mert a klasszikus filmek között is vannak úgynevezett kultikus alkotások, amik a nagy népszerűség miatt beégnek a köztudatba, és mindig keresettek. És ilyen a Hippolyta laká, ilyen a Kölcsönkért kastély, ilyen egyébként a Volt egyszer egy vadnyugat, a Jó, a rossz és a csúf, sorolhatnánk magyar és külföldi filmeket, amik 70 év után is keresette. Tehát mit tudom én, a Moszkva tér ördög tudja, hogy miért, hát nyilván tudjuk, mert hogyha nagyon belemegyünk, hogy ez miért volt érdekes, akkor meg tudjuk magyarázni, de mind a mai napig egy keresett és egy szeretett film, miközben abban az évben, amikor a Moszkva tér készült, körülbelül 20-25 másik magyar játékfilm készült, ami lehet, hogy egyébként a maga idejében még akár nagyobb nézettséget is elért, de mára már elfelejtettük őket, mert valamiért nem hordozták magukban az időtállóságnak azt a kódolását, azt a kódját, amit ezek az úgynevezett kultikussá váló filmek hordoznak. És aztán vannak azok a filmek, amik a saját maguk korában sikertelenek, de 20 évvel később valamiért sikeressé válnak, mert hirtelen akkor válnak értelmezhetővé.
1: Zsánerüket tekintve most azért elég sok filmet említettél. A Kölcsönkért kastély az egy vígjáték. A Jó, a rossz és a csúf, illetve a Volt egyszer egy vadnyugat, stb. Azok azért western filmek, spagetti western, vagy nem, ez majd mindenki eldönti saját magának. De hogy például, hogyha az idő múlását tekintjük, mert hogyha kimondom azt, hogy klasszikus filmmaraton, akkor nekem ilyen művészi vagy művész film jellegű filmek jutnak eszembe. Viszont a saját korában és azóta is például az Ace Ventura az egy nagyon keresett film, de azt én nem mondanám klasszikus filmnek.
2: Vannak a könnyű műfajok, vannak az alkotói műfajok, vannak a történelmi filmek, vannak a nagy ikonikus alkotások, amik monumentál, tehát például Volt egyszer egy vadnyugat, és a Jó, a rossz és a csúf, amiket említettünk, ezek azért váltak emlékezetesebb westernekké, mint mondjuk a Rio Bravo, vagy a Hatos fogat című John Ford western film, vagy a Kaoma, mert egyszerűen olyan monumentális alkotások voltak, és egy olyan rendezői tehetség komponálta meg ezt monumentális alkotásra, aki ebbe, aki pontosan tudta, uh-huh, kicsit úgy, mint egyébként Michelangelo vagy Leonardo annak idején, pontosan tudta, hogy hogyan kell azt a hatást elérni az alkotásával, ami a közönséget, uh-huh, magával fogja ragadni, és időtállóvá tudnak válni ezek a darabok. Ezek kétségkívül nem hétköznapi zsenik, akik ezeket alkotják, tehát én azt gondolom, hogy Székely István, aki a Hippolitot megcsinálta a második magyar hangosfilmként. Tehát gondoljunk bele, hogy előtte 30 évig csak néma filmek voltak a moziban. Tehát a rendezés technika, a színészi játék, az egy teljesen más eszközzel dolgozott. Nem voltak dialógusok, mutogatás, ilyen stilizált gesztusok fejezték ki a történést, és feliratokkal mesélték el, hogy mi történik két cselekmény között. És hirtelen a 1930-ban megjelenik a hangosfilm, elkészül az első magyar hangosfilm, Totális kudarc, mert egy western remake, vagy egy ilyen western próbálkozás, a magyaroknak semmi közeni közük nincs hozzá, a később szupersztárrá váló Jávor Pál játssza a főszerepet, rettenetesen lehúzza a kritika, majd megjelenik a második film, ahol egy Székely István nevű zseni veszi kézbe a rendezést, és megcsinálja a Hippolitot, ami egy tökéletes hangos film. De ez olyan szinten, hogy New Yorkban tömegek állnak a mozik előtt, és nézik a Hippolita lakályt. Tehát a New York Times 1933-ban ír arról, hogy megdöbbentő, hogy milyen sikere van ennek a magyar filmnek. És nem csak a helyi magyarok körében. Tehát, hogy ez egy óriási dolog. És ma, hogyha megnézzük például a Filmió nevű streaming oldalát a Filmintézetnek, ahol most már 1200 magyar játékfilm érhető el, kortárs és régi egyaránt, akkor a Hippolita lakály majdnem minden héten a top 10-ben van a nézettségi lista alapján. Tehát egy olyan filmet csinált közel 100 évvel ezelőtt Székely István, ami ma is népszerű. Na most ezek a zsenik azok, akik olyan alkotásokra, létrehozására képesek, amik belépnek ebbe a kultikus panteonba.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, vagy a klasszikus filmek világában is kalandozunk, hiszen szeptember 15-e és 20-a között lesz egyébként a város több pontján, több moziában a budapesti klasszikus filmmaraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgató főszervezője, Rádúj György. Köszöntelek még egyszer, de jól jöttél.
3: Szervusz, üdvözlök mindenkit.
2: Egy dologra szeretnék még rákérdezni az iménti mondataid kapcsán. 33-at említettél, New Yorkot említettél, Hippolyta lakály. Tömegek álltak sorban New Yorkban a mozik előtt, hogy láthassák. Szinkronizálták 33-ban angolra a Hippolyta lakály?
3: Természetesen nem. Feliratos filmeket vetítettek annak idején, tehát egyébként a néma filmek is exportképesek voltak, tehát a Magyarországon készült néma filmek már a 10-es években elképesztően nagy mennyiségben kerültek exportra. Az első nagy magyar játékfilm, a Sárga Csikó, 1913-ban készült Erdélyben, Kolozsváron, és Japánban is bemutatták. Tehát a filmexport az mindig is működött a kezdetektől fogva, feliratokkal oldották meg a fordítást, illetve a némafilmes időszakban még feliratokkal sem mindig, mert az inzerteket se tudták, nem volt mindig pénzük, hogy lefordítsák, vagy elkészítsék a saját nemzeti nyelvükre a feliratokat, ezért sokszor úgynevezett ilyen pálcás mutogatók elmesélték a közönségnek, hogy mi történik a képen, de hát nyilván a 30-as években a hangos filmekben már azért külföldi idegen nyelvű feliratokkal készítek a filmek.
2: Nagy sztároknak a nevét fogom említeni, mindannyian kapcsolódnak a budapesti klasszikus filmmaratonhoz, ha bár kicsit más műfajban alkotnak, vagy alkottak ők. Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor, Freddie Mercury, talán Audrey Tatut is ide tehetem, és Adrien Brodyt is.
3: Marilyn Monroe, Lia de Putti, Mathieu Kassovitz sorolhatjuk. Hát igen, az a helyzet, hogy amikor egy klasszikus filmfesztivált szervez az ember, akkor abban a luxusban van része, hogy válogathat a világ legjobb filmalkotásai közül, és a legjobb, világ legjobb filmalkotói, vagy a világ legjobb filmszínészei közül. Tehát tulajdonképpen dúskálunk az alapanyagban. És ez egy óriási dolog, hiszen felszínre hozzuk újra ezeket a neveket, amiket említett, akiket lehet, hogy elfelejtettünk. Puskás Ferencről nem gondolnánk, hogy mit keres egy filmben, pedig ugye a Csoda csatár eredeti verziójában ő szerepel, csak aztán az emigráció után őt kivágták a filmből, és helyettesítették Hidegkuti Nándorral, ami tulajdonképpen nekünk most alkalmat adott arra, hogy itt 56 kapcsán, és az 56-ot megelőző időszak bemutatása kapcsán elkészítsük azt a változatot, azt a restaurációt, és rekonstruált változatát a Csoda csatárnak, amiben visszahelyeztük Puskás Ferencet a filmbe. Tehát most, hogyha valaki elmegy a filmmaratonon megnézni a Csoda csatárt, ami egyébként egy szenzációs magyar vígjáték, tehát Keleti Márton tényleg a magyar film nagy mestere, hogyha közönségfilmekről van szó, minőségi közönségfilmekről, és akkor most Puskás Ferenccel lehet majd látni a Csoda csatárt. És hát igen, jönnek a különböző sztárokkal a filmek, néma filmes korszakból is érkeznek csodálatos alkotások. Nem véletlenül említettem Lia de Puttit, azaz Putti Liát, akiről Magyarországon lehet, hogy egy kicsit keveset tudunk, mert elfelejtettük itt a nagy 20. századi történelmi viharokban azt, hogy ő a 10-es években Magyarországon kezdte a karrierjét, majd utána Németországban meghódította a német filmipart színésznőként, és Amerikába kötött ki, és Hollywoodban szenzációs karriert futott be. Nagyon drámai sorsú és drámai véget érő karrier volt ez, de például Liza Minnelli őt említi meg példaképéül a Kabaré című filmben, tehát egy elképesztően szuggesztív személyiségről volt szó, egy igazi díva volt, tulajdonképpen a közönségnek, hogyha azt mondom, hogy a Pulp Fictionben az Uma Thurman frizurájára emlékeznek-e, akkor hogyha ezt felidézik az emberek, akkor ezt lehet tudni, hogy Lia de Putti volt az első, aki ilyen stílusú frizurát vágatott magának, és tőle is vetítünk a német és amerikai filmeket. Az ő sorsát párhuzamba állítjuk Marilyn Monroe tragikus és ugyanakkor tündöklő életével és sorsával, karrierjével, hiszen nagyon sok hasonlóságot mutat a két hölgynek az élete és a szakmai karrierje. Úgyhogy olyan filmeket választottunk Marilyn Monroe főszereplésével, amiket szerintem lehet, hogy 20-30 éve nem vetítettek Magyarországon. vonalon, még televízióban sem, ilyenek a Kallódó emberek, a Niagara, tehát na, igazi kultikus filmeket. Aztán Adrian Brody természetesen a zongoristával került a programra. Miért kerül a zongorista a programba? Hiszen vendégünk lesz Pavel Edelman, Roman Polanski és Andrzej Wajda operatőre, aki mesterkurzust fog tartani, és hát mi más lenne a két fő alkotás, amit bemutatunk az ő munkásságából, mint a zongorista, Roman Polanski sokszoros Oscar-díjas filmje, amiben Adrian Brody felejthetetlen alakítását láthatjuk, és a Katyin című film, amit Andrzej Wajda rendezett.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádói György. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, hiszen 15-e és 20-a között, szeptember 15-e és 20-a között imáron újfent budapesti klasszikus film maraton, és e kapcsán itt

0: koncertjén. Ez biztos, hogy a hallgatóság nagy része tisztában van vele, hogy 1986-ban a rendszerváltás előestéjén Magyarországra érkezett a Queen zenekar. Most ennek a történetét, hogy hogy jöttek ide, azt hiszem, hogy hosszú lenne elmesélni, nincs ennyi időnk, de mindenképp el kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, ami a rendszerváltást egy picit előkészítette kulturálisan. Egy-két nevet megemlítenék, mert a koncert, maga a koncert és az esemény létrehozásában nagyon nagy szerepe volt Hegedűs László rendezvényszervezőnek, aki tényleg minden akadályt leküzdve, a Queennel egyeztetve a korabeli magyar állammal, tehát a kádári rendszer minden abszurditását leküzdve létre tudta hozni ezt az eseményt, és hát elkészült egy olyan film alkotás, amin a Ma Film akkori stábja, tehát a Dialóg Stúdió akkori stábja szinte teljes gárdával dolgozott, 16 operatőr Ragály Jelemér vezetésével, de van köztük az operatőrök között volt Szabó Gábor, Kende János, és akkor sorolhatnánk a magyar operatőrök legnagyobb kiválóságait, és a filmnek a rendezője Zsombolyai János volt, és a filmnek a producere, aki szintén hihetetlen munkát végzett, Mihály György. Ezeket a neveket szerettem volna elmondani, mert nem mindig mondjuk el, hogy kik vannak egy filmalkotás mögött. Freddie Mercury és a Queen csodálatos zenéje és ott készített csodálatos képek elvakítanak minket. Úgyhogy ha néha van erre alkalom, akkor mondjuk ki a nevüket, hogy kiknek köszönhető ez a film. Na, ez a film restaurálásra került az elmúlt időszakban a magyar a Nemzeti Filmintézet filmlabor stábja által, ugye a filmnek az eredeti negatívjait a filmarchívomban őriztük 40 éven keresztül, mert hogy én személyesen még nem voltam ott 40 évvel ezelőtt, de a filmarchívum intézménye és kollégái őrizték 40 éven keresztül a raktárakban. Most digitalizálásra került a filmlaborban, és nem más restaurálta digitálisan, mint a Peter Jackson, a Gyűrűk urának, a rendezőjének a cége, a Park Road, ami a világ egyik legelismertebb filmrestauráló vállalkozás. Egyébként jönnek Budapestre a film bemutatójára, és velük közös együttműködésben a Sony megbízásából készült el a filmnek a 4K-s restaurált változata, és a megállapodásunk értelmében Budapesten a klasszikus filmmaraton nyitó estén lesz a világpremiérje a filmnek, aztán utána lesz még természetesen a fesztiválon még egy közönségvetítés, majd utána valamikor októberben kerül a film majd mozikba, IMAX formátumban és különböző formátumban a világ minden táján. Tehát világpremiérre készülünk, és ez egy hatalmas élmény, hogy megkaptuk ezt a feladatot, hogy ebben helytálltunk, nem akármilyen partnerekkel, és tulajdonképpen bemutathatjuk a világon elsőként ezt a remek filmalkotást.
1: Itt az idejű, beszéljünk a sztárvendégekről, ha már a Peter Jacksonnak a cége kapta ezt a feladatot, vagy csinálta a restaurálást, és érkeznek is. A Peter Jackson maga is érkezik Budapestre?
0: Nem, sajnos ő nem fog tudni eljönni, a cégének a képviselő, illetve a cég stábja fog jönni.
1: Na de kik jönnek akkor, kik lesznek itt, mint sztárvendégek?
0: Idén Mathieu Kassovitz, francia filmrendező, színész és producer vállalta, válaszolt pozitívan a meghívásunkra és a felkérésünkre, úgyhogy ő érkezik, egy mesterkurzus fog tartani, 6 filmjét vetítjük le, ami bemutatja az ő rendezői, színészi és produceri pályafutását. Ugye Mathieu Kassovitz a Gyűlölet című film rendezője, Cannes-i rendezői díjas filmről van szó, éppen egyébként 30 éve mutatták be a filmet, és Magyarországon most volt az újra bemutatása a Budapest film által, velük partnerségben hívtuk meg a rendezőt. Tudni kell Mathieu Kassovitzról, az Amelie csodálatos életének a főszereplője, de bemutatjuk az Amen című filmet Costa Gavras rendezésében, aminek szintén a főszereplője volt, és hát Mathieu Kassovitzról tudni kell, hogy ő tulajdonképpen félig magyar, hiszen az édesapja Kassovitz Péter volt, aki egy 56-os emigráns, és filmrendező maga is. Egyébként Kassovitz Péter Robin Williams-el készített egy Oscar-díjra jelölt filmet, a Hazudós Jakabot. Tehát egy nagyon komoly filmrendezőről van szó, és Mathieu is erre a pályára lépett. És egyébként Mathieu Kassovitznak a nagyapja, Kassovitz Félix, aki Kassó néven volt a Ludas Matyinak a karikaturistája, ő pedig a magyar animáció úttörője volt a 30-as években, amikor Macskási Gyulával és Halász Jánossal együtt megalapították a Coloriton stúdiót. Tehát nagyon izgalmas élettörténet van a család mögött. és karriertörténet. Úgyhogy Matyő Kassovic itt lesz, mesterkurzus tart, jön még Pavel Edelman, amit említettem, a

0: Andrzej Wajda és Roman Polanski operatőre, aki egy szakmai mesterkurzust fog tartani, és a harmadik meghívott vendégünk egy iráni filmrendező lesz, az iráni új hullám jeles képviselője Mohsen Makhmalbaf, aki világhírű filmrendező, csodálatosan érzékeny filmjei vannak, én azt gondolom, hogy egy elképesztően izgalmas világot tudunk felfedezni, és egyrészt a filmjeit is levetítjük, másrészt vele is lehet majd találkozni egy közönség találkozó, egy hosszú beszélgetés keretében. Úgyhogy ők lesznek, akik érkeznek, de hát magyarok is jönnek, hiszen magyar filmalkotók közül is számtalan olyan tehetséget hívunk meg minden évben és idén is, akiknek a restaurált filmjeit bemutatjuk, ilyen Gárdos Péter, aki a Szamárköhög és restaurált verzióját fogja bemutatni, de velünk lesz Szabó István, aki egyébként személyesen válogatta ki azokat az Andrzej Wajda filmeket, amelyeket a fesztiválon be fogunk mutatni, hiszen Andrzej Wajda születésének a 100. évfordulóját ünnepli Lengyelország és a filmes világ, és a Lengyel Intézettel való együttműködésben szervezzük ezt a programot, és hát számtalan más magyar filmalkotó jön még, akikkel lehet majd találkozni a filmek előtt, után, és kerekasztal beszélgetéseket szervezünk, szakmai programokat, 56-tal kapcsolatban külön kerekasztal beszélgetésünk lesz, ahol megpróbáljuk megfejteni azt, hogy hogyan, milyen korszakokban hogyan mutatta be a magyar film, a magyar filmművészet a legfontosabb forradalmi eseményét a magyar történelemnek.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, Gyuri, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az, hogy említetted a nagy filmeket, amikre elmegy az ember felnőttként is megnézi. Az Amelie csodálatos élete, a Zongorista, stb. Lelkiállapot kell mindegyikhez. A Thelma és Louise az talán egy kicsivel könnyebb, ott az bárki számára hozzáférhető. Na de, hogyha már arról beszélünk, hogy klasszikus, budapesti klasszikus filmmaraton, gyerkőcöknek animációs filmek esetleg, vagy bármilyen rajzfilm beférhet?
0: Rengeteg ifjúsági programunk lesz. A hétköznapokban, tehát 15-e és 18-a között délelőttönként a diákoknak ingyenes vetítéseket rendezünk, ahová ráadásul a tanárok, pedagógusok előre regisztrálhatnak osztályokat. Itt különböző korosztályoknak előre kurátori leválogatással vagy kurátori szemlélettel leválogatott filmeket fogunk vetíteni, nyilván a kisebbeknek könnyedebb gyermek vagy ifjúsági filmeket, és a nagyobbaknak egy kicsit már komolyabb témákban válogattunk filmeket. Aztán hétvégén lesznek gyermek és családi programok az Uránia Filmszínházban, a Toldi moziban, tehát folyamatosan lehet követni a filmmaratonnak a programját, már most élőben kint van a weboldalon, a filmmaraton.hu-n, és egy folyamatosan töltjük fel az újabb és újabb olyan kísérő programokat, amikkel igyekszünk a családokat és a fiatal közönséget megszólítani.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha a nemzetközi palettát veszem, és természetesen Magyarországon is, de a nemzetközi palettát veszem, vannak megkerülhetetlen rendezők, Roland Emmerich, Ridley Scott, Christopher Dolan, és akkor ez utóbbi most az utolsó kérdés a végére. Ha ez a beszélgetés 25 év múlva történt volna meg, akkor az Odüsszea az klasszikusnak számít?
0: Szerintem biztosan. Tehát, hogy olyan módszerekkel készült a filmalkotásról beszélünk, ami ma már előrevetíti azt, hogy beírta magát a filmtörténetbe, vagy a filmtörténelembe. Egy digitális korban 70 mm-es filmszalagra forgatott filmről van szó. Egy epikus darabról, 3,5 óra, ha jól emlékszem, vagy 3 órás alkotás. Minden szempontból, gyártási szempontból, rendezői szempontból, forgalmazási szempontból annyira atipikus, és annyira bátor, és annyira monumentális vállalkozás, hogy ez beírta magát a filmtörténelembe. Tehát ez olyan, mint az Egri csillagok. Az Egri csillagoknak egyszer nekiálltak, megcsinálták, az mind a mai napig az Egri. Lehet csinálni Egri csillagok riméket, de szerintem a Várkonyi fél Egri csillagok lesz az a film, aminek bérelt helye van a magyar filmtörténet idősávján.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
0: Köszönöm viszont!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatójával, Rádúj Györggyel beszélgettem, a következő órában pedig a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcsal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
2: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod, ha megvolt a 8-szor a munkában.

0: Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kezdődik a tanév. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Hídépítési munkák miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávot a 61-es és a 35-ös kilométer, tehát Tata és Bicske között. Így a szakaszon csak egy sávon halad a forgalom, és az átterelt sáv csak a 35-ös kilométert követően használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Holnap kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Országos tanévnyitót tartottak Nagykanizsán. A Mező Ferenc gimnáziumban rendezett ünnepségen részt vett a miniszterelnök és az oktatási miniszter is. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Lannert Judit az együttműködő kreatív iskolák szerepét emelte ki. Bejelentették azt is, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Elsősorban a jelzőlámpa nélküli zebráknál biztosítják az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előterjesztése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről és a Zeneszüret fesztiválról is. A Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamusi Szabolcsal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, kettő fontos topikot kell körbejárnunk a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, Szamosi Szabolcsal. Az egyik egy sok évtizedes hagyományokkal rendelkező zongora verseny, a másik pedig egy szüreti fesztivál, méghozzá zene szüreti fesztivál. Szóval velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük azzal, hát kicsit távoli a képzettársítás. Szerintem egyébként Kern Andrásnak és Olga Kernnek nincsenek semmilyen családi kapcsolatai.
2: Hát egyébként ezzel most zavarba hozol, mert képzeld el, hogy Olga Kernnek van magyar felmenője.
1: Igen?
2: Tehát ez fantasztikus élmény volt számomra, amikor hagyományos módon próbáltam a művészt fölvidítani legelső találkozásunkkor, ami egészen pontosan a Covid alatt volt. Tehát 2020 őszén a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra lett volna koncertje Pécsett, de a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál betegségek miatt lemondta teljesen a koncertet, és akkor a Danubia zenekar elvállalta, és hát a abban időben szokásos üres nézőtér előtt valósult meg a stream, a felvétel, és koncert előtt kis kávéval, süteménnyel készültem, és mindkettőre mondta, hogy nem szereti, kávét sose iszik, süteményt se szereti, mondom, ez nem jó, kezdődik ez a dolog, és elkezdtünk beszélgetni, és addig, hogy kiderült, hogy nagymamájának a házastársa volt magyar, és hogy a Beigrit nagyon szereti, ja, és most már emlékszem, ez decemberben volt, advent idején, úgyhogy sikerült egy nagyon kedves cukrász barátomtól
1: hirtelen
2: perceken belül Beiglit szerezni, és mindjárt megjavult a hangulat és a koncert is, úgyhogy azóta nagyon jó barátságban vagyunk, és tehát abszolút elképzelhető akár ilyen módon kapcsolat is. Egyébként Olga Kern orosz zsidó családból származik, tehát ő Moszkvába nőtt föl, ott a zongora versenyeken már akkor világított a tehetsége, manapság New Yorkban él, és az is egy nagyon izgalmas történet róla, hogy amikor megnyerte a Rachmaninov zongora versenyt, amelyen már hosszú ideje nem hirdettek győztest a korábbi alkalmakkor, akkor arról azt mesélte, hogy a döntő előtti éjszaka azt álmodta, hogy megjelent neki Rachmaninov, és megmutatta, hogy hogy kell azt a darabot játszani. És utána ő úgy játszotta a döntőbe, és megnyerte a versenyt.
1: Azért hoztam be az Olga Kernt, akit egyébként nyilván számtalanszor foglalkoztattatok, hogyha fogalmazhatok így, a Filharmónia Magyarországgal, mert most a következő Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen, ami immáron a sorban a nagyon sokadik, neki szólóestje lesz. És azért ez is különleges így a Liszt Ferenc zongora versenyek tematikájában, programjaiban.
2: Hogy ne, és minden szavadhoz mondataim, bekezdéseim vannak, úgyhogy próbálom őket ezek összerendezni. Hát fontos tudni a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről, mely hazánk legrégibb versenye, a világ harmadik legrégibb zongora versenye. És nagyon izgalmas, ez pont az idei nyáron rendezték a két évente megtartott zongora versenyek konferenciáját Portóban, ahol közel 150 résztvevő volt. Természetesen ott voltam én is a Liszt Ferenc zongora verseny képviseletében, és igyekeztem ilyen történelmi adatokat is megtudni, és így nagy örömmel konstatáltam, hogy csak két verseny, ami mai napig létezik, régibb, mint a mi zongora versenyünk. És ennek a zongora versenynek lesz az idei esztendőben zsűri elnöke, Olga Kern, illetve két nyitó koncertet is ad ebből az ünnepi alkalomból. A zongora verseny hetében, szeptember 14-én Budapesten a Zeneakadémián újra a Danubia zenekarra a Rachmaninov zongora versenyét szólaltatja meg, majd másnap 15-én kedden Pécsett a Kodály Központban egy szóló zongora estet ad, és ezt azért emelem így ki, mert a Filharmonia Magyarország még nem rendezett senkinek a Kodály Központ termében szóló estet, és egyébként a már hogy szóló zongora estet, és egyébként is ritkaság számba ment az elmúlt másfél évtizedben, hogy valaki 100 zongorával kiült volna a Kodály Központ színpadára. Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos estének ígérkezik, ahol Beethoven, Schumann, Gershwin és az orosz mesterek, úgy mint Rachmaninov, Csajkovszki kitűnő alkotásait szólaltatja meg, és számomra mindig az a néhány perc, amíg egy-egy kadencia szólal meg egy zongora versenyben, amikor elnémul a szimfonikus zenekar minden muzsikusa, és csak a zongorát halljuk, az egy csodálatos élmény, annyira különleges, ahogy betölti a teret a legfinomabb hangú billentés, és az erőteljes is, hogy már nagyon várom ezt az estet, amikor két fél időben élvezhetjük szólóban a zongora hangját, amire egyébként egy vadonatúj hangszert szállít a Steinway direkt a németországi gyárából erre az alkalomra, mert úgy érzik, hogy annyira fontos, hogy egy zongora versenyen egy tökéletes állapotú hangszernek kell a versenyzők rendelkezésére állni, és az a 15 éves hangszer, ami egyébként a Kodály Központban van, erre nem megfelelő.
1: Itt is hagyják ajándék nektek, vagy visszaviszik
2: hát
1: utána?
2: Hát ezt sajnos nem sikerült elintézni. Úgyhogy ezt csak egy hétig élvezhetjük a hangját. Igen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Még egyszer köszöntelek, Szabolcs, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Én is köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny lesz egyébként Pécsett, szeptember közepe magasságában kezdődik, számtalan programmal készültök, és hát nyilván a legfontosabb az, hogy akkor az a temérdek versenyző, ha minden jól megy, 75 megmutassa a tudását. Jól mondom, 75?
3: 75-en jelentkeztek, de ebből már az előzsűri válogatást végzett, és így az érkező 15 versenyzőt a zsűri meg tudja hallgatni 2 nap alatt, ami nem kis idő, hogy ők ott beülnek valamikor a déli órákban, és egész estig hallgatják a versenyzőket 2 napig. Tehát azt gondolom, hogy ennél jobban terhelni a zsűrit élőben nehéz, és nem szolgál a verseny erényére, vagy eredményére. Nyilván a versenyzőknek jobb lenne, hogyha élőben adhatnák elő a produkciójukat, nem csak videón. Sőt, hadd utaljak vissza újra a zongora verseny konferenciára, ahol elhangzott az is, hogy nem tudják megállapítani, amikor a versenyzők videókat küldenek be, hogy az AI-jal készült-e. Tehát, hogy erre sincs még technológia. Ilyen módon...
2: Lenne ilyen egyébként, aki jelentkezik egy ilyen míves zongoraversenyre, hatalmas hagyományokkal bíró zongoraversenyre, szeretne a világ legjobb zongoraművésze lenni, és akkor képes lenne arra, hogy AI-jal csináltassa?
3: Hát, ha egy ilyen 2 évente megrendezésre kerülő konferencián ez fölmerült, és egyébként meg is tudom pontosan mondani neked, hogy az egyik legnagyobb amerikai versenyrendezőjétől, tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a világ egyik ilyen fejlett pontjáról hangzik el. Tehát az az igazság, hogy sokszor fölteszik nekem a kérdést, hogy ugye az orgona az nehezebb hangszere, mint a többi. És én több évtizedig mindig azt válaszoltam, hogy nem, minden hangszernek megvan a maga nehézsége, az egyiket nehezebb intonálni, a másiknál többet kell mozogni. És ma már nem gondolom így, sőt, mióta tudom, hogy egyik szomszédos országban úgy is rangsorolták a versenyeket, hogy volt külön a nehezebb hangszereknek, úgy, mint hegedű, zongora, orgona, és a többinek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a több szólamba játszó művészek, mint a zongoristák és az orgonisták egy-egy ilyen versenyre való felkészülése jóval nagyobb időt igényel, jóval hosszabb időt, mint amikor, nem tudom másképp mondani, hogy a hallgatók is értsék, az olyan hangszerek, amik csak egy szólamba játszanak, és egy dallamvezetést kell megtanulnia a művésznek az előadásához. És ilyen módon el tudom képzelni, hogy valaki, aki jelentkezik egy versenyre, akkor az idő takarékosság céljából azt gondolja, na ezt a darabot nem érek rá megtanulni, ezt beadom AI-jal, aztán majd lesz, ami lesz.
2: De ez csalás.
3: És azt, hát így nyilván, csak mondom, hogy most itt kérdezed, hogy egy ilyen míves versenyre, hát most én is remélem, hogy nincs ilyen, nem azt mondom, csak hogy ezen elmélkedtünk, hogy utána van-e értelme így bejutnia egy versenyre.
2: De utána úgy is kiderül
3: úgy
2: már
3: is
2: az
3: kiderül,
2: első fordulóban.
3: Hát nyilvánvaló.
2: Amikor élőben tehát, kell játszani.
3: Persze, abszolút. Jó, hát ugye az AI-nak már nagyon sok izgalmas kérdést vet föl. Olyan szempontból is ugye halljuk, hogy az emberiség jövőjében a legnagyobb nehézségeket például ezt fogja okozni, és hallom, hogy hogyan veri át az AI a tervezőjét, az embert, hogy csinál mást, mint ami ki van adva neki feladatba, vagy tiltott dolgokat is csinál, nem csak az ember, hanem az AI is, de hát ez már messzire vezetne. Tehát vissza a zongora versenyhez, ezért, hogy élőben a zsűri a legnagyobb koncentrációval és legnagyobb odafigyeléssel tudja hallgatni a versenyzőket és kiválasztani a legjobbakat, ezért korlátozzuk a számát annak, akik eljöhetnek, mert ha 75 versenyző lenne, akkor az egy plusz hetet jelentene, ami nem mellesleg költségekben is valószínűleg elég jelentős többletet jelentene számunkra.
2: 75 versenyző volt, 15 lesz majd ott, ugye, most ebben a bizonyos pár napban nálatok Pécsett, és akkor mutatja meg a tehetségét a zsűrinek. A zsűrinek az elnöke, a már említett Olga Kern, de hát rajta kívül számtalan nagy nevű zongoraművész és magyar zongoraművészek is vannak a zsűriben. Többek között a Balázs János is ott van, ha minden jól megy.
3: Balázs János a Zeneakadémia tanára, Kossuth Liszt-díjas zongoraművész, a Cifra emlékév nagy vezetője és megemlékezője Bogányi Gergely, aki egyébként korábban győztese volt ennek a Liszt versenynek, Barry Douglas, Jan Jirecek von Armin, és egy kínai zongoraművésznő Salzburgból, Lei Meng érkezik, valamint Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar karmestere is a zsűri tagja, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy munka áll előttük, két napig hallgatják az első 15 versenyzőt, utána a harmadik napon már egy szűkített 6 fős gárdát, és a döntőbe pedig 4-en jutnak be, akik már majd zenekarral is játszhatnak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Szabolcs.
3: Szervusz, én is köszöntelek.
2: Most egyébként még mielőtt visszatérünk a zongora versenyhez, volt időd az elmúlt napokban, hetekben a Szegeden egy-két előadást megnézni, mert hogy fel volt bojdulva eléggé a város kulturális élete, és te ott elég sok mindent csinálsz a Dómban. Szóval, hogy volt egy-két szabadtéri játékok előadáson, egy-két taps általad, vagy mindenféle egyéb dolgaid voltak?
3: Nem, sajnos pont nem találkozhattam személyesen az utóbbi két hónapban, szerintem nem jártam, nem tudtam belehallgatni pont a nyári programokba. Ugye az augusztusomat eléggé lekötötte a turné Hozé Kúrával, és a többi szakaszban pedig más feladatok szólítottak el, úgyhogy erről sajnos nem tudok referálni.
2: Jó, térjünk vissza a zongora versenyhez. Szegedet említettük, Budapestet említettük, ahol az Olga Kern ugye majd játszik még egyet, mielőtt meg lesz ez a bizonyos nyitókoncert, a szólókoncert Pécset. Na de hogy 100 euró volt a nevezési díj, ha minden jól megy, viszont cserébe, aki megnyeri, az 35 ezer eurót vihet haza?
3: Így van, és az özdíjazása is magas a versenynek, tehát a második díj az ott 18 ezer eurót, a harmadik helyzet pedig 900 000 eurót vihet haza. A közönségdíj is, amelyet ott a helyszínen, a Zeneakadémián jelenlévő közönség szavaz, 1000 euró, illetve a streamen is lehet szavazatokat leadni. Ezen kívül természetesen nagyon fontosak a fellépési lehetőségek, amit a versenyzők kapnak, hogy koncerthez jussanak. Azt gondolom, ebben a korban a verseny is azért indul, és azért indulnak egy versenynek, hogy utána koncertezési lehetőségük legyen. Tehát igazából nem gondolom, hogy annyira a medálgyűjtemény fontos ezeknek a muzsikus palántáknak otthon a polcon, hanem az, hogy ezáltal koncertekhez, feladatokhoz, fellépésekhez jussanak, valamint az opera zongora terem is külön díjjal kedveskedik a legjobb fellépőnek, valamint a Régi Zene Akadémián is lesz a Liszt Múzeumnak fellépési lehetősége, tehát azt gondolom, hogy számos ilyen különlegesség várja az ide érkezőket.
2: Kettő kérdés még a zongora versenyhez. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Az egyik az, hogy azt említetted, hogy ebben a korban. Mit jelent az, hogy ebben a korban? Hánytól hány éves korig jelentkezhetnek a zongora művész palánták? Vagy már zongora művészek? Vagy kell előképzettség?
3: Hát előképzettség nem kell, a felső korhatár az a 30 év, és alsó az nincs, de hát aki el tudja játszani ezt a műsort, ami megvan adva, az a feltétel, tehát ez lehet, ha épp van ilyen, akkor 10 vagy 15 éves is, de általában legalább zeneakadémiai hallgatók, akik jelentkeznek, illetve előfordul olyan is, hogy már művészek, ahogy te azt említetted, akik végeztek.
2: És pont erre vonatkozik a másik kérdés, ami fölmerült bennem, a műsorra. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny, ami azt jelenti, hogy Liszt műveket kell játszani, vagy olyan műveket, amelyek esetleg Liszthez kapcsolódnak, omázs a Liszt, vagy bármilyen művet, amit egyébként a zsűri azt mondja, hogy akkor itt van ez a 15-ös, válasz belőle valamit, de ezek olyanok lesznek, hogy mire el tudsz belőle játszani valamit, addigra egyébként az ujjaid össze fognak gabajodni.
3: Nagyon izgalmas a Liszt verseny programjának az összetétele. Gyakorlatilag a döntő az évtizedek óta döntőanyaga változatlan, mert van a zenekari döntő, ahol Liszt zongora versenyeiből válogathatnak, és van előtte egy szóló döntő, ahol pedig Lisztnek egy monumentális szóló zongora darabja, a H-moll szonáta hangzik el mindig, annyiszor ahány versenyző van, és gyakorlatilag az első két fordulónak az anyaga az, ami 5 évente változik, és itt természetesen mindig Liszt művek vannak porondon. Az idei esztendőben megemlékezünk Kurták György születésének 100. évfordulójáról, a 100. születésnapjáról, így Kurták művek is szerepelnek a verseny műsorában. Mindig ami épp akinek aktualitása van, 5 éve például Cifra György Liszt feldolgozásait tettük be a programba, de 90%-ba valóban a liszti óvr a fő témája ennek a versenynek.
2: 75-en jelentkeztek, 15-en jutottak be, ugye ezekbe a bizonyos elődöntő és döntőfordulókban, és ez a bizonyos 75 jelentkező, illetve bejutott 15 négy kontinensről érkezett. Szóval, hogy olyannyira népszerű ez a bizonyos zongora verseny, és ismert, hogy még Óceániából is jönnek, akik szeretnék megmérettetni magukat.
3: Igen, tehát, hogy amit már az elején is említettem, ez köszönhető a verseny korának is, és hát fontos azt is elmondanom, ami szintén ezen a zongora verseny konferencián évről évre előkerül, hogy ott az elit, a zongora versenyek elit kategóriájában van a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, hát és öröm és büszkeség jelen lenni egy ilyen eseményen és képviselni ezt a versenyt, és nagyon sokan ellátogatnak már a konferencia résztvevői közül is, akik jelezték, hogy jönnek és meghallgatják a résztvevőket, és hát igyekszünk az idei esztendőben a Filharmónia pécsi irodájának a 70. évfordulóján megmutatni a pécsi csodálatos és kitűnő akusztikájú Kodályközpontot, ahol most kivételesen megrendezzük ezt a versenyt, hogy még inkább fölkerülhessen a zenei térképre, a koncerttermek térképére a nagyvilágban, minél többen tudjanak róla, hogy Magyarországnak egy ilyen kitűnő akusztikájú koncertterme van Budapesten kívül is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Újra itt a hajón, hello Szabolcs!
1: Szia!
0: Beszéltünk nagyon sokat a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről, aki megnyeri 35 ezer eurót, tesz bele a zsebébe, vagy kap a bankszámlájára, és utána utazik majd el. Egyébként a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről azt azért még tegyük hozzá, gondolom, hogyha külföldi versenyzőről van szó.
1: Hát igen, ne zárjuk ki a magyar győztest.
0: Ugye?
1: Semmiképpen.
0: Viszont nálatok ott Pécsett, amikor a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny megvalósul, akkor egy másik program is lesz, méghozzá a Zeneszület Fesztivál. Majdnem szimultán megy a kettő egymás mellett.
1: Nem is majdnem, hanem szimultán megy. Ezen a héten rendezzük meg az idei esztendőben a Zeneszület Fesztivált, ami ilyen módon a zongorára fókuszál. Egyrésztől, mint a zongora verseny keretében, másrésztől pedig az idei Zeneszületnek a fontos témája egy másik verseny lesz, a Mustra, a Classic Street, ahova utcazenészeket várunk, akik megmutatják a tudásukat, és zsűri előtt kitűnő díjazásban részesülnek ők is. Ők talán azért nem ilyen nagyságrendűben, mint a zongora művészek, de azért az utca zenészek számára azt remélem, hogy ezek is jelentős összegek.
0: Javíts ki, ha tévedek. Ahogy én látom ezt a Liszt Ferenc nemzetközi zongorverseny, az mégiscsak a szakmának, a műértőknek szól. Ez a bizonyos Zeneszület Fesztivál, ez egy családi program, úgyhogy a kettő azért ebből a szempontból kicsit távolabb áll egymástól.
1: Azt gondolom, hogy igen. De van egy olyan célunk is a Zeneszülettel, illetve a Filharmóniának a szlogenje és a hivatása is az, hogy közel hozzuk a zenét, és ennek a jegyében azt gondolom, hogy minden fajta dallam, melódia, ami klasszikus zene, muzsika, meg kell, hogy szólítsa az embereket, és ha megérinti őket, akkor utána bejönnek a koncerttermekbe, és végighallgatnak egy ilyen programot is, ami szakmai, de minden, én inkább kijavítanálak, hogy nem csak a szakmának szól, hanem a zene szeretőknek. De az idei évben többfelé jártam külföldön, és nagy meglepetéssel tapasztaltam akár Madrid, akár Porto utcáin, hogy többfelé klasszikus utcazenészek muzsikáltak. Tehát, és Magyarországon ezt ennyire nem tapasztalom, ahogy járom a városokat, hogy egy hegedű művész és egy nagybőgős játszik, és közben még egy hangszóró a közben hiányzó hangszereket pótolja, vagy egyedül egy hegedű művész és egy hangszóróról jön a, most már ugye a technika segítségével nagyon egyszerűen tudja magának a kíséretet biztosítani, és ez töröm volt hallani, és azt is látni, hogy a járókelők megállnak és meghallgatják, ugyanúgy, mintha egy híresebb könnyűzenei vagy popzenét hallgatnának. És azt gondolom, hogy ezek mind-mind utak ahhoz, hogy a klasszikus zene népszerűvé váljon, vagy még népszerűbbé váljon, akár a fiatalok körében is.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, Szabolcs, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Már utaltál rá, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem nagyon tudtál a szegedi programokban részt venni, mert hogy mindenféle egyéb ügyeid voltak. Effektíve turné volt, méghozzá nem kisebb zenei nagysággal, mint Hozé Kurával. Kis barátok lettetek az elmúlt évben, szerintem nyugodtan mondhatom.
1: Így, abszolút, és nagyon emlékezetesek a beszélgetések is, amiket a koncertek után és előtt folytatunk, és nagyszerű példa számomra a nyugalma és a profizmusa, ahogyan a koncerteket kezeli, de hát ezt, ahogy elmondta, több mint 3000 koncertje után azt gondolom, hogy lehet is ebben rutinja, bár én azt gondolom, hogy ez senkinek nem, senkinek sem izgalom nélküli egy-egy ilyen fellépés, és látom rajta is, hogy ő benne is megvan az izgalom, de mégis ezt igyekszik egy hatalmas nyugalommal és távolsággal szemlélni, és végig gondolni, hogy mi ennek a megfelelő szerepe, és természetesen ebben fontos az is, hogy egy nagyon jó és pozitív világszemlélete és életszemlélete is van.
0: Lesz még folytatása ennek?
1: Természetesen beszéltünk a jövő évről is. Egyelőre még nem a mi kettőnk munkájáról, vagy produkciójáról, de az a terv, hogy a jövő nyáron ismét érkezik Magyarországra, és egy új projektben, ami nem lehet az én tisztem, hogy azt elmondjam, abban más szervező szereplő is megjelenik, ő majd biztos, hogy beszélni fog róla. És

0: Hát nagyon sok mindenben tervezzük továbbra is az együttműködésünket. Azt gondolom, hogy a nagyobb templomokat már bejártuk az országban, is fantasztikusan kedves és melegszívű közönséggel találkoztunk. Nagyon nagy öröm volt látni a csillogó szemeiket a koncert után, azt a lelkes tapsot, amivel fogadtak bennünket, illetve azokat a sorokat, akik az autogramos asztalnál álltak a koncertek végén.
1: Előtted is volt ilyen autogramos sor?
0: Így, hát de egyébként valóban én mindig ezen elgondolkodtam, főként eleinte, hogy sőt, próbáltam is, hogy én távol maradok ettől. Hozé természetesen ezt nem engedte, mondta, hogy ő csak akkor csinálja, ha én is jövök. És azt kell, hogy mondjam, hogy én vártam, és olyan ügyesen próbáltam elhelyezkedni, hogy nyugodtan tudjanak tovább menni, hogyha nem szeretnék, de nem volt olyan, aki nekiorta volna mindkét autogramot, és olyan is volt. Tehát a sorrend is teljesen független volt. Igyekeztek fotókat készíteni, és mindenféle dolgot. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az ország legszebb orgonáin játszhattam, úgyhogy nagyon lelkesen dicsérték az orgona hangját is több felé, például az újonnan elkészült esztergomi bazilikának az orgonáját, de ugyanígy a debreceni református nagy templom, vagy a pécsi bazilika, amit szerencsére a közönség már jól ismer.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. A Filharmónia Magyarország vezetése az nyilván egy ilyen bürokratikus feladatot elsősorban. Számítógépek, Excel táblák, stb. Vannak, amelyek meghatározzák a munkaóráidat. A Szegedi Dómban viszont azért kicsit művésziesebb kell, hogy legyél, hogyha egyáltalán van rá időd. Vannak most tervek azzal kapcsolatban?
0: A Szegedi Dómban természetesen újra és újra ünnepi szentmisén találkozunk a hívekkel. Püspök atyának mindig nagyon fontos, hogy a liturgiának méltó része legyen a muzsika is, a zene is, nem csak a idézőjelben csak, tehát nyilván nagyon fontos része a szentmise bemutatása, de ez így együtt kéz a kézben kell, hogy járjon teljes egészében a liturgiában, a zenével is és az imádságokkal. Legközelebb szeptember végén a Szent Gellért Fesztivál következik, amely egy nagyon fontos programja a Szegedi Dómnak, és ennek keretében természetesen van mindig ünnepi szentmise is. De hadd szóljak még ahhoz hozzá, hogy az Excel táblák és a nehéz számok mellett nagyon fontosak a kollégák is a Filharmóniában, akikkel együtt dolgozhatunk ezeknek a programoknak a sikeréért, és ha szabad, innen is nagyon köszönöm a munkájukat, mert azok a csillogó szemek és azok a tetre kész kezek mindig nagyon fontosak a számomra a koncertek megvalósulásában, és nagyon jó látni, amikor már egyre több dolog megy magától és magától értetődőbben. Úgyhogy ez szerintem nem is annyira az Excel táblák, hanem ez a klasszikus zenének és a koncertszervezésnek azt gondolom, hogy a jövőben az alapja.
1: Szabolcs, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét. Lassan, gyere, gyorsan.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, amiben most jön a mai, a hétfői programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Mára mit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a nyár legutolsó napjára még elhoztam egy igazi, pihentető, klasszikust a Media Click kínálatából. Nem találnád ki, mi ez? Frak a macskákrém.
0: Ez mondjuk tényleg klasszikus.
1: Absz, figyelj, ez aztán online visszanézhető az igazi klasszikus mese. Ugye magyar papír kivágásos technológiával készült rajzfilmsorozat, amelyet Bálint Ágnes írt, és a legendás Pannónia filmstúdió gyártott egyébként 1971 és 85 között. Igazi klasszikussal van dolgunkról. Én szerintem gyerekként mindegyik részét láttam, szerintem te is, meg mindenki, ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.
2: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül?

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatójával, Rádúj Györggyel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcssal beszélgettem, és már ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feroé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadók koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Lazarus. Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nagyon is a szép jelenség, hölgyeim és uraim, micsoda buli, ez a magyarok. Olyan rock zenéket fogtok hallani, hogy elájultok. Például az előbb ment a Pontiactól a Fenn a tetőn. Ha-ha! Emlékszem erre a dalra, emlékszem. Nem teljesen pontosan, de nagyjából tudom. Ami meg most jön, az a Mordáj. Igen, legyen a Mordáj. Azt gondoltam, csak azt nem mondom meg, hogy mit.

A Red Racketset hallgattuk, a dal címe az volt, hogy Valóság. Imádom, amikor ír népzenével próbálkoznak magyar zenészek. Én belegondolok, hogy mondjuk a Rolling Stones nekiáll valami lakodalmas rockot játszani, amit mondjuk egy cigány zenekar játszik. Körülbelül ilyen az arány, de nem, gyerekek, nem menjünk bele a vitába, mert akkor csak veszekedés lesz belőle. A lényeg, hogy a valóságot hallhattuk a Red Racketstől. Na, adj levegőt, Plastic Ocean!

Egy igazi túlélő nótát hallottunk a Hooligans-től. Tényleg a Hooligans is most már, belegondolok, mindent túlélt, ugye? Még mindig egy sztárzenekar. Jó, hát mi olyanok nem tudunk lenni, mint a pamkutya. 7-szer megtöltötte. Hát innen jól, ne beszélgessünk erről. Most rám nézett komolyan Gerda, hogy ezt fejezzük be. Nem foglalkozunk a szakmával. Nem érdekel. Erről fog énekelni az Aurora. Tudjátok ki a dobosot? Az én fiam.

Ez volt egy igazi rocklány, Dorothy, magyarul I'm Dorothy a neve, mert ugye úgy hívja magát, ahogy kell, aki mást vár, hát az mellé nyúlt, igen. Miért ne nyúlhatna mellé az ember? Hát, hogyha ez nem jó, akkor jó, másik, egyik Juli, másik Mari. Jajaj, Gerda már megint csúnyán néz rám. Jó, akkor én befejeztem a hülyeséget. Repítsen bármerre a szél. Következik a K.

50 éves dalt hallottunk, Dynamite a vérem, vagy Dynamite a vérem. Igen, ezt még azt hiszem a Viki Dágyú leénekelte. Jó, hát most hallhattátok, hogy ő volt, mert ez egy régi eredeti felvétel. Nem tudom, hogy ez nem fog kimenni a divatból sohase. Én már rég kimentem, ezek még mindig itt vannak. Borzasztó. Következik a Nova Prospekte, vigyázó.

Ides Toma 20 éve lettem a rajongója a depressziónak. Na azt hallgattuk most, a legjobb ellenfél című dalukat. Most pedig ismét egy régi dal következik, amit már majdnem elfelejtettünk. A P-Box következik, vágtass velem!

0: és sajnos ez a műsornak is már annyi, mint minden dolog véget ér az életben egyszer. Ez volt a Republik, neked könnyű lehet? Nem lehet, ez könnyű azt mondani másnak, hogy másnak könnyű. Miért lenne könnyű? Nekem se könnyű. Hát komolyan, nézzétek, most is... Már nem ismerek szólni, a Gerda úgy néz rám, hogy már még én miket beszélsz itt össze-vissza. Inkább elbúcsúzom, jó? Gerda nevében is, jó? Sziasztok, jövő héten ne felejtsétek el. Hétfőn este 11-kor. Magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a desszertek világában, a sütemények világában. Kicsit szűkítem, mert ez még elég sok mindent tartalmazhat, a milföjtől kezdve a kókuszgolyóig, az ország tortája, még ezt is szűkítem. Az ország cukormentes tortája világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban. E kapcsán az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Renáta, illetve a torta egyik készítője Vadóci Jenő cukrász. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Szia.
3: Szia!
1: Még mielőtt nagyon belecsapnánk a torta készítésébe, fejtegetésébe, alapanyagokba, ízharmóniákba, azelőtt Jenő cukrász vagy cukrászmester?
3: Még cukrász vagyok, most fogok mestervizsgázni novemberben.
1: Az nem kis feladat, ott azért mindent is tudni kell, eléggé belástad magad akkor a szakma rejtelmeibe az elmúlt hónapokban, években.
3: Hát így van, megpróbálom. Tehát a fagylalton keresztül a bombonokon át mindent készítünk, és mindenbe bele is ásom magamat, hiszen akár a fagylaltot Olaszországban, a Fagylalt Egyetemen tanultam ki.
1: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy te mit csináltál Olaszország Fagyi Egyetemén, hogyha fogalmazhatok így, meg beszélünk majd a hableányról is, meg mindenről is, ami hozzátok kapcsolódik. Viszont akkor, Reni, kezdjük veled, vagy folytassuk veled Egy Csepp Figyelem Alapítvány. Amióta ez a bizonyos torta megszületett, torta kategória megszületett, azóta az Egy Csepp Figyelem Alapítvány azért árgus szemekkel figyeli a történéseket.
2: Nem csak, hogy árgus szemekkel figyeli a történéseket, hanem mi találtuk ki ezt a versenyt. Erős Antónia nevéhez fűződik, illetve a férje találta ki, hogy ha van Magyarország tortája, akkor gondoljunk a cukorbetegekre, és azokra is, akik inkább tartózkodnak a nagyon édes dolgoktól, sportolók, vagy ilyen egészségtudatos emberek, és miért ne legyen Magyarország cukormentes tortája. És én pont akkor kerültem az alapítványhoz, úgyhogy én édes gyermekemnek tekintem ezt a versenyt, és megkerestük az ötlettel az akkori ipartestület elnökét, Pataki Jánost, aki sajnos már azóta nem él, és tárt karokkal fogadott minket, és azt mondta, hogy persze, legyen egy ilyen verseny. Ő maga is cukorbeteg volt, és a cukrász társadalomban is van elég sok cukorbeteg, vagy inzulinrezisztens, és azt mondta, hogy hajrá. Ez egy jó üzenet nem csak az embereknek, hogy nem csak cukros torták lesznek majd a kínálatban a verseny által, hanem a cukrászok számára is egy jó üzenet, hogy ezen is gondolkodjanak el, hogy egyre több ember az, aki tartózkodik akár a cukorbevitaltól, akár a fehérlisztbevitaltól, és ez azóta, ugye a 15 év alatt ez csak fokozódott, egyre növekszik ez az igény.
1: Most az van, hogyha a mai rendeket veszem, akkor a mentesség a divat. Hogyha a cukormentes tortát veszem, akkor viszont nem biztos, hogy mentességről beszélünk. A kettő kapcsolódik egymáshoz, de nem ugyanazt jelenti.
2: Ez így van. Nyilván az alapanyagokat úgy állítjuk össze, van egy ajánlott alapanyaglista, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével karöltve állítunk össze, és mindig a legmodernebb alapanyagokból, édesítőszerekből adunk egy ajánlást. Természetesen a listában szerepelnek azok a különböző alapanyagok is, amelyek egyébként egy normál tortánál is adottak, például a gyümölcsök közül azok, amelyek nem dobják meg nagyon a vércukorszintet. Természetesen törekszünk arra, és a cukrászok is egyre jobban törekszenek arra, hogy legyen még valamilyen mentesség ebben a tortában. Tehát például a gabonaliszt az egyre inkább háttérbe szorul, és a maglisztek veszik át a szerepet. Pont azért, hogy aki esetleg érzékenyebb a gluténra, az is el tudja fogyasztani ezt a terméket. A laktóz az már egy nehezebb történet, tehát a mindenmentes kategória az, én úgy gondolom, hogy ez egy evolúció, tehát lehet, hogy majd eljutunk oda, vagy lesz egy olyan alkategória, hogy mindentől mentes, kivéve nyilván a jó alapanyagoktól, mert hogyha már üres a tányér, ez a mindentől mentes körülbelül, de hogy lehet, hogy majd ideig is eljutunk, de ez egy tényleg egy nagyon nagy tanulási folyamat a 15 év alatt, mert volt gyakorlatilag az első versenyen olyan torta, ami ehetetlen volt.
1: Azért kérdezem ezt a bizonyos mindenmentességet, ugye most ez irányba megy a világ, és aminap beszélgettem, szerintem te ismered a nevét, Jenő, az Ötvös Zsuzsival, aki azért elég híres, és most egy ilyen mindenmentes, vagy legalábbis állati eredetű alapanyagoktól mentes szakácskönyvet jelentetett meg. És az, hogyha mindenmentességről beszélünk, meg cukormentes tortáról, meg országtortáról beszélünk, nem lehet mindentől mentes. Tehát, hogy azért tojás kell, hogy legyen benne, hogyha fehérlisz nincs is benne, azért nem tudom, tehát a gyümölcsök benne vannak, esetleg a vaj benne van, stb. Kellenek olyan alapanyagok, amik egy kicsit, mintha megülnek, megőriznék ezeket a hagyományokat, hogy jó, a kalóriaszint, meg a kalóriaérték, meg a zsírérték az legyen megfelelő, de azért legyenek benne állati eredetű alapanyagok is, amelyek olyan tortává teszik a tortát.
2: Volt már olyan nevező, amely tényleg mindentől mentesen
1: fűrészpor, erre mondják azt.
2: Pont ezt akartam mondani. Kivetted a számból a szót? Igen, fűrészpor jellegű volt a torta. Szétesett, tehát hogy ez cukrász szakma. Tehát azért tiszteljük annyira a cukrászokat, hogy ők tudják, hogy mitől döglik a légy, mitől lesz ez a torta eladható, mitől fognak mondjuk a Magyar Ízek utcáján 20-án, 21-én jó ízzel távozni a vásárlók, olyannak kell lenni a tortának, amely azért a közízlésnek megfelelő. Szerintünk.
1: És persze ez is benne van, és legyen ilyen torta, és mindenmentes torta. És van, akik csak ilyet fogyaszthatnak, és muszáj, hogy ilyen is legyen, mert hogy nekik is meg kell találni azokat az ízeket, vagy azokat a süteményeket, desszerteket, amiket fogyaszthatnak. De most nem erről beszélünk, az egy másik beszélgetés, és egy másik tematika. Mindenmentes süteményt készítettél valaha, Jenő?
3: Azért most már fejlődött annyit az alapanyag ipar, hogy már készítenek akár olyan alapanyagokat is, amikből lehet azért úgymond minden mentesen készíteni. Csak akkor, aki esetleg olyat kell használni, hogy növényi zsíradékok, amik nem biztos, hogy megfelelőek már a táplálkozásnak, vagy olyan körülmények között állítják ezeket elő, ami mondjuk lehet, hogy a későbbiek folyamán ez probléma lesz az embereknek. Tehát ezért nem szeretjük ezt a mindenmentes dolgot, bár el kell fogadnunk, hogy léteznek, és sőt, rengeteg olyan ember van, aki mondjuk laktóz, tejfehérje érzékeny, különböző magvakra érzékeny. Nekik is szeretnénk megfelelni, de nagyon nehéz.
1: Én azért ettem már olyan mindenmentes süteményt, nem is tudom mikor, sok évvel ezelőtt, amire azt mondtam, hogy ez egyébként egész jó, tehát hogy ott is meg lehet találni azokat az ízkombinációkat, meg azokat a pontokat, amikor az ember még úgy tud süteményt készíteni, hogy nem esik szét, és még ehető is.
2: Igen, de ahogy mondta a Jenő is, lehet, hogy ez is kompromisszumos, mert lehet, hogy majd kiderül az egyik alkotóelemről néhány év múlva, hogy hát ez nem annyira jó az egészségnek. Tehát ezért nagyon figyelünk arra, most is bejött egy olyan alapanyag, amiről érdeklődtek cukrázók, az a neve, hogy allulóz. Ezt már külföldön elérhetővé tették, és a háztartásokban is előfordul most már Magyarországon, és utána jártunk, és kiderült, hogy az Európai Unió még nem engedélyezte.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Egysebb Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Renáta, illetve az idei ország cukormentes tortája verseny nyertesének, a Szilva Fácskának az egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Sokat

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idei ország tortája verseny a nyertesének, a szilvafácskának az egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász. Még egyszer köszöntelek, Jenő, de jó, hogy jöttél. Szia!
3: Köszönjük, szia!
2: Illetve az Egysebb Figyelem Alapítvány programvezetője, Gémes Renáta. De jó, hogy jöttél, köszöntelek téged is még egyszer. Szia, Renáta!
4: Lehetőséget!
2: Na, essünk neki ennek a bizonyos tortának, elemezzük szét, beszéljük végig a rétegeket, a roppannósokat, a csokoládésokat, a szilvásokat, stb. Szilvafácska. Mit tudjunk róla, Jenő?
3: A szilvafácska egy gyermekkori emlékemet idézi, hiszen nekem az augusztus vége mindig arról szólt, hogy nagymamám kertjében a szilvát leszedtük, és szilvalekvárt készítettünk. Az ő szilvalekvára attól volt különleges, hogy fahéj és szerecsendió található benne, és úgy gondoltam, és ezt tovább vitte édesanyám, és én úgy gondoltam, hogy szeretném én is megvalósítani, csak ezt mint torta formájában. Ezért készítettünk egy szerecsendiós fahéjas muszt, amiben található belül egy kék szilvazselé, egy diós mandulás felvertek található benne, és a legalsó réteg egy cukormentes tejcsokoládé, amiben dió és pekándió található. A legfelső szinten van egy kék szilva zselé, de ez attól különleges, hogy zöld teát tettünk bele.
2: Zöld tea van benne, pekándió van benne, fahéjat említettél, szerecsendiót említettél, stb. Ez mind az, ami a szilvához passzol, klappol. A zöld tea kevésbé passzol a szilvához, szerintem.
3: Egy érdekes dolog, mert a zsűrinek is volt egy ilyen meglátása a konzultációs körnél és az elődöntőnél, hogy nem biztos, hogy kellene bele a zöld tea. Én nagyon sokat kísérleteztem utána, amikor a elődöntő megvolt és bejutott a torta a döntőbe, hogy kivesszük belőle a zöld teát, mert alapból az eredetileg is a belső zselé részekben is volt, viszont teljesen más íze volt a szilvának. Ez azért érdekes, mert ez a zöld tea, ez egy ilyen citrusos jegyeket őriz magában, és teljesen megváltoztatja a szilvának. A szilvának megerősíti az ízét igazából.
2: Pont ez lett volna a kérdés, hogy elmondtad azokat az alapanyagokat, amelyek kapcsolódnak a szilvához, a zöldtát leszámítva. De hogy a citromot nem mondtad, hogy ezek szerint citrus nincs benne. Én, hogyha bármit csinálok szilvából, akkor hát vagy biocitromhéj, vagy citromlé megy bele, mert az felerősíti, jobban kihozza a szilvának az ízét.
3: Maga a zöld tea tehát a felső részben, de alapból van citrom és narancshéj is benne, tehát a zselékben.
2: Ez egy augusztus 20-ai nyertes torta, az ország cukormentes tortája. Az imént említett alapanyagok és ízek, és persze javítsak, hogy tévedek, az nekem az ilyen őszi. Tehát, hogy leülök valahová, kicsit esik az eső, egy nem tudom, eldugott vidéki vityillóban ülök, és akkor a kandallóban ropog a tűz, és akkor ezek pont azok az ízek.
3: Én is ettől féltem egy kicsit, hiszen attól féltem, hogy augusztus 20, szilva, fahéj, tényleg inkább a karácsonyhoz köthető ez az íz világ, de amikor visszaemlékeztem a gyermekkoromra, és tudtam, hogy augusztus végén tényleg, amikor a lekvárt főzték, és rotyogott a lekvár, és jött ez az illat, és akkor is arra vártunk, hogy elfogyasszuk, és megedjük, tehát nem vártuk meg akár az őszt, vagy éppen a telet, jó, hát ugye arra készült fel maga a lekvár, de már szeptemberben ugyanúgy fogyasztottuk, vagy augusztus végén a szilva lekvár.
2: Ugyanezen gondolkodom én is. Te honnan származol egyébként, Jenő?
3: Én vasmegyei vagyok.
2: Vasmegyei vagy. Egészen pontosan tudhatjuk a város nevét?
3: Persze, Celldömölki születésű, és jó. Ott is élek.
2: Én Debrecenből jövök, és annak idején a 80-as évek közepe vége maga augusztus végén én már bőven másztam a szilvafára, és akkor ott már jó, lehet, hogy még nem volt egyébként teljesen érett a szilva, de azért már toltam be a számba, és emlékszem rá, hogy augusztus végén, szeptember elején pedig a nagymamám kint az üstben ott kavargatta a szilvalekvárt, egészen addig kell, amíg meg nem áll benne a fakanál.
3: Így van. Így van. És a maga a tortában is az a jellegzetes, hogy ez viszont a zsűri tanácsára volt. A belső szilva rétegek, az direkt meg van hagyva erre a nagymama lekvárjára, tehát nincsen szétfőzve, nincsen szétturmixolva, tehát nem egy sejmes réteget fogunk kapni benne, hanem megtaláltak a szilvának a rostjai, a héj darabjai benne. Tehát azért is néha valamikor egyenletlen a torta, mert nem lehet szépen úgymond betölteni.
2: Szilva. Millió egy formája van. Milyen szilva?
3: Mindenképpen a legfontosabb a Magyarország tortája és Magyarország cukormentes tortája versenyén, hogy ezek magyarországi gyümölcsök legyenek, tehát mi rendes magyar szilvát tudunk, rendes magyar kék szilvát szerzünk be, és azt is használjuk fel benne.
2: Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy az idei ország tortája verseny, vagyis hát cukormentes tortája verseny, nyertes tortájának, a szilvafácskának az egyik készítője. Ugye alapvetően ott ilyen tímmunkában, kalákában dolgoztok, szóval te vagy a szóvivő, de azért többen vagytok, akiknek a keze benne van ebben.
3: Így van, tehát ez azt kell tudni, hogy van kettő darab kollégám, Pető Gábor és Puhovszki Alena. Mind a hárman a Magyarország cukormentes országtudatán indultunk egy-egy tortával, mindenki megálmodta a sajátját, és úgy gondoltuk, és mindegyikünk segített a másikéba. Tehát beletettek ők is ötletet, beletettem én is az övükébe, és úgy gondoltuk, hogy talán így a legtisztább indulni, hogy mindegyikünknek a tortájába egy csapatként indultunk, hiszen csapatként alkottuk meg az első pillanat. Hiába az én régi emlékem, de hogy te is meséltél róla, neked is ugyanúgy feljött ez az emlék, hogy volt a nagymama, aki segített, vagy nekinek segítettél szilvalekvárt főzni. Tehát úgy gondoltam, hogy ez egy közös munka, és rengeteg kreativitás van benne, rengeteg ötleteket adtak, és hát elhozta az első helyet.
2: A tetején a zselé, az mivel készült, mivel zselésítettél? Agar-agarral?
3: Nem, zselatin van benne.
2: Zselatin van benne. Egyébként célnak tökéletesen megfelel, ez is, meg az is. Borzasztóan jól néz ki. Hanyadik próbálkozásra sikerült így lesütni? 12, 18, 127?
3: Maga a legelső torta megalkotásán, azt második alkalommal, amikor bevittük az elődöntőbe. Utána ugye, ahogy beszélünk róla, tehát, hogy maga az elődöntő után a zsűri tanácsot ad a versenyzőnek, hogy mind kéne javítani, és ez utána jön egy konzultációs kör. Erre a konzultációs körre visszük el a tortának az újra gondolását, az átalakításán, és ez a konzultációs kör, és elmondják a véleményüket, adnak javaslatot, mondják, hogy jobb lett, rosszabb lett, mind változtassunk, mind nem. És ezután jön a döntő, ahol élő munka, a Magyar Cukrászipar Testületnek a székházában van ez a döntő, ahol ellenőriznek minket, a dietetikus van ott, és maga a zsűrinek az elnöke, és nézi, hogy tényleg valójában az kerül bele, szigorú ellenőrzés között zajlik ez a munka. És így, ha összesen összeadom, én már számolgattam, ilyen 8/10 volt, de olyan nyanszok például, hogy a zsűri megítélte, hogy neki egy picit több a fa, vagy sok benne a fahéj, kicsit vigyem le, és akkor 2,4 gramról 2,2 gramra csökkentettük le. Tehát egy ilyen nyuansznyi, hogy mindenkinek megfelelünk. Tehát az utolsó, amikor a konzultációs kör után már beszélgetünk, ott már tényleg annyira minimális változtatás van és próbálgatás, hogy ezért ilyen 9-10.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Szilva Fácska, az idei ország cukormentes tortája, nyertes tortájának az egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász, illetve az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője, Gémes Renáta, mindjárt folytatja.

0: Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig a szilvafácska világában kalandozunk. Ez az idei ország cukormentes tortája, nyertes tortájának a neve, és velem szemben a stúdióban a torta egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász, illetve Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Szia!
3: Szia!
1: Az imént elmondtad az elmúlt szűk negyed órában, Jenő, hogy milyen élményekből, emlékekből kb. Hogyan született, hogy hogyan kellett 2,5 g-ról 2,2-re csökkenteni a fahéj mértékét, és miért, meg hogy milyen egyéb alapanyagok vannak benne, és akkor folytassuk még azzal, hogy volt egy ilyen fél mondatod valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, Reni, hogy adtuk ajánlásokat. Most amíg arról beszélünk, hogy ország tortája, addig megvan, hogy milyen kötelező alapanyagok vannak, miket lehet még felhasználni. Az ország cukormentes tortájával kapcsolatban ilyenek azért nincs. Persze oda kell figyelni arra, hogy igen, a megfelelő kalóriaérték, zsírérték, minden legyen benne, stb. Stb. De hogy ti nem mondjátok meg évről évre, hogy akkor most a szilva legyen ebben az évben.
2: Ez így van, úgy gondoljuk, hogy éppen elég nehéz dolguk van a cukrászoknak, hogy előállítsanak egy olyan terméket, amely finom is, nincs utóíze, mert sok évig ez volt az első dolog, ami az embernek eszébe jutott, hogy ja, cukormentes, na az biztos keserű. Emlékszel, amikor biztos fiatal voltál, hallottad esetleg nagymamától, nagypapától, vagy a szomszédtól, hogy létezett az a diabetikus sütemény. Na most az tényleg nagyon durva volt, egyik-másik vegyi fegyver kategóriába esett, borzasztó. De hát nyilván az volt, és akkor szegény cukorbeteg azt tette, mert azt mondták neki az orvosok, hogy már pedig te diabetikus teszel. Ez a kifejezés már 10 éve nem létezik egyébként.
1: Tényleg, ez most, hogy mondod?
2: Igen.
1: 80-as, 90-es években még az működött, hogy diabetikus, azóta most már nincs ilyen.
2: Igen,
1: mentes.
2: Hát néha még a idősebb cukrászok még alkalmazzák ezt a szót, és mindig tűzzelvasra próbáljuk írtani, mert nincs ilyen. Olyan van például, nagyon sok kategóriát hozott létre az Európai Unió, és mi ugye átvettük ezeket a kategóriákat, például a szilvafácska az hozzáadott cukor nélküli. Viszont természetes cukrokat, gyümölcs cukrokat, természetes, ezt tényleg kihangsúlyozom, tartalmaz. Tehát nem fruktózt adnak hozzá, hanem magát a gyümölcsöt, amiben található természetes formában ez a édesítőszer.
1: És pont ezt szerettem volna kérdezni gyorsan hozzád vissza, Jenő, hogy azért kell bele valamilyen édesítőszer, természetes édesítőszereket említett a Reni. A méz az például beleférhet, az természetes édesítőszer, vagy az eritrit, ami nem természetes, de használják nagyon sokan. Szóval, hogy te hogy oldottad meg, hogy küszöbölted ki?
3: A méz az nem fér bele, nem semmiképpen.
1: Miért?
2: Mert emeli a vércukrot. Tehát itt ugye azt is kell nézni, hogy a glikémiás indexe milyen az egyes termékeknek, vagy alapanyagoknak, amelyek belekerülnek az ország, Magyarország cukormentes tortájába, és a méz az nagyon magasra emeli a inzulin választ, úgymond a szervezetben. Tehát cukorbetegeknek nem ajánlott a méz. Egy csomó szirup sem. Tehát azt gondolod, hogy a barna cukor igen, pedig nem, az se.
1: Mivel édesítettél?
3: Így van. Tehát amúgy cukoralkoholokkal édesítünk, és ezek természetes cukor alkoholok, tehát így, mint az elitrit és a szilittel édesítettünk, és mivel a csokoládé gyártás során még nincs kiküszöbölve az, hogy ne lehessen más édesítőszerrel készíteni a csokit, a nagy csokoládé gyártók ők maltitot használnak hozzá, ezért ebbe található csak a csokoládéban maltitol, és ezen kívül ugye akkor eritrit és szilit.
2: Egyébként az előírás az, hogy nagyon minimális maltitól lehet használni, pont ezért, mert még nincs olyan csoki, vagy legalábbis így nagy mennyiségben nem állítanak még elő olyat, ami ennél jobb lenne, mert a maltitnak lehet nagy mennyiségben, hogy mondjam, tehát emésztési diszfunkciókat okozó hatása.
1: Szerintem ezt értjük mindannyian. Igen, ezt nem kell külön megmagyarázni. Jó, tehát hogyha eszel belőle sokat, akkor ne baj, közel van egy WC.
2: Igen.
1: Értem. Hogy történik egy ilyen tortának az elkészítése? Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szakemberei ott állnak mindenféle kémcsövekkel, fehér köpenyben, és akkor azt nézegetik, hogy akkor most annyi kerül bele, nem kerül bele annyi, vagy már a készítés folyamán nem szakácskabát vagy cukrászkabát van rajtad, hanem hogy fehér laborköpeny, és akkor te nézegeted, hogy mennyit teszel bele, szóval hogy?
2: Hát lehet, el tudom képzelni egyébként Jenőről, hogy amikor a kis boszorkány műhelyében, mert nem konyha, hanem műhely, ott elkezd ilyen grammokkal játszani, aha, vagy tizedekkel, akkor szinte egy vegyész veszik el benne, de az Egy Csepp Figyelem Alapítvány zsűri tagjai, akik között van kettő dietetikus is, ők számolnak, és megbíznak abban, egyébként utána meg alá is kell írniuk a cukrászoknak, akik sütik a tortát, hogy betartják a receptet, mert csak akkor tudjuk garantálni, hogy annyi gram szénhidrát és annyi gram zsír és energia van benne, amennyi mondjuk a kalóriatáblán szerepel a cukrászdában. Tehát a dietetikusok számolnak, és utána a győztes torta bekerül az Eurofins független laboratóriumba, ahol tényleg szétszedik, elégetik, öntenek hozzá mindenfélét, nem tudom miket, sósavat, fogalmam nincs, de hogy na, ott az egy igazi vegyi műhely, ahol szétszedik a tortát, annak bizonyításául, hogy tényleg azok az alapanyagok szerepelnek benne, és tényleg nem tartalmaz hozzáadott cukrot.
1: Mindjárt visszatérünk még egy-két mondat erejéig a zsűrire, viszont hozzád egy észrevétel, Jenő. Milyen jó az, hogy megcsinálsz egy ilyen tortát, és majd beszélünk arról, hogy milyen munkaórák vannak benne, és akkor csinálni kell plusz egyet, egy ilyen műalkotást egyébként, mert az, amit utána elvisznek a megfelelő laborba, elégetik, leöntik, nem tudom, mit csinálnak vele. Csináltam egy tortát, és akkor ennek ez lesz a sorsa.
3: Hát, ez nagyon fontos, hogy tényleg a cukorbetegek megfelelő süteményt kapjanak, és megfelelően be legyen vizsgálva, és tudjuk, hogy ténylegesen mi áll, mi van benne. Amit el is kell mondanunk, hogy ez egy szelet, ez körülbelül 100 g-nak felel most meg, de mi a kézműves termékről beszélünk, ezért eltérhetnek ezek a grammos százalékok, mármint szelet gramja, de egy szeletben átlagosan 15,3 g szénhidrát van, és 253,7 kilokalória energia található.
1: Ennyi energia nem elég ahhoz, hogy körbefussam a szigetet egyszer, akkor legalább 3 szeletet kellene ebbe a tortából.
2: Miért te süteménnyel szoktad magad inspirálni, hogy körbefussd a
1: szigetet? Úgy vagyok vele, hogy egy túrórudi az egy szigetkör.
2: Ja, hát azért kell is futni, hogy ezt lebonst.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Renáta, illetve a Szilva Fácska, az ország cukormentes tortájának az egyik készítője, Vadósz Jenő cukrász. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig egy szilvafácska van itt a stúdióban. Nem olyan, amit öntözni kell, és aztán őszről őszre terem, hanem az ország cukormentes tortájának az idei nyertese, amit egyébként a velem szemközt ülő, az egyik oldalon szemközt ülő balatongyöröki cukrász Vadóc Jenő is készített. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Jenő.
2: Szia.
1: Illetve az Ecsep Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Reni is itt van, téged is köszöntelek még egyszer. Szia, Reni.
3: Szia.
1: Na, majd mindjárt visszatérünk még a tortához, viszont maradjunk még az Ecsep Figyelem Alapítványnál. Zsűriről is beszéltünk, meg arról, hogy kielemzik a megfelelő laboratóriumokban, hogy akkor annyit tartalmaz-e, nem annyit tartalmaz-e, a különböző belepakolt anyagok milyen hatással vannak egymásra, jó-e a cukorbetegeknek, vagy az így táplálkozóknak. Viszont arról még nem beszéltél, hogy nem csak a szakavatott zsűri, pontosabban a legszakavatottabb zsűri is megkóstolja, mert hát a gyerkőcök is kell, hogy szeressék ezt a tortát.
3: Így van, úgy gondoltuk, hogy tavaly már kipróbáltuk azt, hogy milyen cukorbeteg gyerekek által egy zsűrit összerakni, és általuk kiválasztani azt, hogy milyen lehet számukra az eszményi torta abból a 6 tortából, amely bejutott a döntőbe. Tehát nekik csak 6-ot kellett megkóstolni. És
1: sajnos, gondolják ők.
3: Igen, de ki is porcióztuk nekik, úgyhogy nagyon sajnos, de hazavihettek, meg kis pakokat kaptak, hogy otthon majd ellenőrzött környezetben tényleg a szülők úgy adagolják, ahogy szükséges, de egyébként ott a versenyen is, tehát ez úgy ment, hogy lement a döntő, és utána következtek a gyerekek. 7 cukorbeteg gyerek vállalta azt, hogy nagyon szívesen, több is lett volna, de 7-et választottunk mi ki, megkóstolják a döntős tortákat. Az Ecsep Figyelem Alapítvány már tavaly óta bizonyos programokban együttműködik a Sportos Cukorbetegek Egyesületével, szövetségével, és együtt találtuk ki azt, hogy akkor mind a két szervezet delegál a zsűribe, hogy ne legyen részrehajlás különböző korosztályokban, az óvodástól az általános iskolás 10-11 évesig változó életkorban, de az volt a közös nevező, hogy mindenki cukorbeteg. És akkor dietetikus kiporciózott pár gram kis falatkákat, úgymond a versenyművekből, és ott volt még egy diabetológiai szakápoló is, hogy minden rendben legyen. És persze a szülők is a tárbusszal meg kell nézték, hogy mi történik. És nagyon érdekes, mert a Jenőjék tortája tavaly a gyerekek kedvence lett, a tavalyi mesterművük, és idén nagyon picivel maradt le egyébként ez a győztes torta, mert lehetett volna az is, hogy a gyerekeknek is ugyanazt tetszik. De végül is a kiskunfélegyházi Kovács cukrászdának a Ribizli keringő elnevezésű tortája lett a befutó, és ez lett idén a Magyarország cukormentes tortája, UNO gyermekzsűri különdíjas tortája. Ezt a tortát is lehet majd bizonyos cukrászdákban kapni, mint ahogy a Magyarország cukormentes tortája versenygyőztesét, a szilvafácskát, és hát a gyerekek imádták, meg tudod olyan jól látni, hogy ők most főszerepbe kerültek. Ők fogják eldönteni, és ez arra sarkalta őket, hogy tényleg ilyen nagyon komoly arccal az ipartestület székházában voltunk egyébként, tehát a megfelelő

0: a kóstolásra, és Erdély Balázs, aki az ipartestület elnöke, mindenkinek adott kis cukrássapkát, úgyhogy olyan édesek voltak nagyon, és hát nagyon komolyan vették a feladatot, és úgy pontoztak, hogy ilyen kis kártyalapokat kellett, különböző számok voltak, és az alapján pontozták a különböző műveket, mert ugye az óvodások nem tudnak még számokat leírni, úgyhogy, és akkor így 2-3 pont volt az eltérés az első és a második között.
1: Jenő, vissza hozzád. Említettem, hogy Balatongyörök, onnan hoztátok ezt a bizonyos tortát, ott dolgoztok nap, mint nap. Promenád, jól emlékszem?
2: Így van, Promenád Kávéház.
1: Úgy indultatok el, hogy akkor küldjük be, aztán meglátjuk, mi lesz belőle, vagy úgy indultatok el, hogy ezek a torták annyira jók lettek, vagy a három közül valamelyik, hogy ezzel ezt megnyerjük.
2: Ez egy érdekes dolog, mert hogy csináltunk egy házi versenyt is a három darab tortával, és a tulajdonosi kör, a többiek is mind azt mondták, hogy nekik ez volt a három közül a legutolsó, amelyik ízlett nekik. És egyszerűen hál' Istennek a szakmának, és a diabetikusoknak, és a dietetikusoknak, és az ottani zsűrinek viszont nagyon ízlett. Tehát, hogy én soha nem így indulok neki egy versenynek, mert hogy... Ez azért nem egy futóverseny. Itt ízlésekről vannak szó, tehát meg kell mondani, tehát a futóverseny, ha futsz, beérsz, első vagy. Igen. Itt ízlések, éppen hogy milyen textúra van, éppen az nap, hogy sütötted le, milyen volt éppen a sütő, tényleg átsült-e rendesen, jól raktad-e össze, mert bármi előfordulhat ezzel.
1: Hogy történt? A tulajdonosi kört említetted, ők mondták, hogy na akkor, kis cukrászaink, tessék szépen kitalálni valamit és jelentkezni, vagy a ti üteletetek volt, vagy azt mondta a tulajdonos körül, hogy azt csináltuk, amit akartok, de a napi munka és a krémes szám legyen meg, emellett majd utána bent maradhattok a műhelyben.
2: Nekem nagyon szerencsém, hát nekünk nagyon szerencsém, a tulajdonosi kör ők nem ilyenek, tehát ők szabad kezet adnak teljesen, és azt mondják, hogy legyen, amit szeretnék, és én vagyok ennyire nagy versenyző, én imádok versenyezni, szeretek, hiszen új dolgokat tudok kitalálni, és a vendégeknek ez jó, hogyha új dolgokat alkotok meg, nem benne maradok akár a krémesben, és csak krémes kapható, hanem minden nap azon dolgozunk, vagy az év többi szakaszánban is azon dolgozunk, hogy új termékeket alkossunk, ezzel nekik kedveskedjünk.
1: Nyilván nálatok is kapható lesz majd ez a bizonyos torta. Egyértelmű, hiszen te vagy a készítője, az egyik, pontosabban az ötletgazdája és az egyik készítője, és említetted, hogy nagy versenyző vagy. Beigli, fagyi, Balaton sütie, hableágy van még nálatok a pultban?
2: Most jelen pillanatban nincs, de augusztus 20-ára készülünk a hableánnyal is. Szoktuk készíteni, amúgy csak jelen pillanatban eléggé feszített a tempó a cukormentes ország torta elkészítésével, de igen, hát a fagylalton, a beiglin keresztül, sőt még szaloncukron át mindenhol sikerült első vagy valamilyen szép eredményt elérni.
1: Ilyen versenyeken is indult el a hableány, az a Balaton süti élet, az mikor, tavaly előtt?
2: Nem, az tavaly volt, 2025-ben volt a hableány, de előző években volt Évinyenc beiglie, voltam
1: az a diósfüggés.
2: Így van, voltam például az év szaloncukra versenygyőztese, 200 induló közül, az is egy diósfüggés volt, de idén még a érdekes dolog, hogy az évfajlaltján is lehet elkészíteni, van egy külön kategória, cukormentes kategória, ott az arany érmet is ismételtem, mi hoztuk el.
1: Gratulálok hozzá. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy a gyerkőcök már megkóstolták, ízlett nekik, meg említetted, hogy zsűri, meg hogy persze majd kapható cukrászdákban, de hogyha valaki szeretné mi hamarabb megkóstolni, akkor 20-án irány a Várkert Bazár.
0: Igen, és az a nagyon klassz dolog a Várkert Bazár járusi. Ott egyébként a Várkert Bazár rendezvénytermében egy ilyen óriás cukrászdát rendeznek be gyakorlatilag az ipartestületi cukrászok, hogy olyan cukrászok árulnak, akik már nyertek vagy Magyarország tortáját, vagy Magyarország cukormentes tortáját. Tehát ötös fogalt a történet. Hát most ezt nem így mondom, hogy a legjobb cukrászok, mert megsértődnének a többiek, mert ők is nagyon jók, akik eddig valaha nyertek Magyarország tortáját, vagy cukormentes tortáját, de öt eddigi győztes fogja elkészíteni, és ott árusítani. Tehát a minőség garantált, jó idő lesz, úgy tudjuk, nem lesz nagyon 40 fok, és emellett viszont augusztus 20-ától nem csak a Várkert Bazárban, ja és 21-én is lehet a Várkert Bazárban hozzájutni ezekhez a finomságokhoz, hanem országszerte számos cukrászda elkezdi a kínálatába venni és árusítani. Ezt a cukor, tehát a cukrászipartestületnek a honlapján is megtalálják, és az egycseppfigyelem.hu honlapján a csak a cukormentes tortát árusító cukrászdákat.
1: Utolsó kérdés a végére most már hozzád, Jenő. Valamikor egy jó, 50 perccel, egy órával ezelőtt azzal kezdtük a beszélgetést, hogy igen, fagyi, meg most is említetted, hogy még azon is lehet, hogy majd indultok a cukormentes fagyi. Vagy indultatok, és azt is megnyertétek így a helyes múlt időben. De hogy én tudom, hogy létezik ilyen egyetem, olyan egyetem, amolyan egyetem, talán egyen-kettőn ott is voltam és tanultam, de hogy fagyi egyetem, ilyet én még nem hallottam.
2: Hát Olaszországból indult ez a mai gelato nevezetű fagylalt, és Bolognában található egy fagylalt egyetem, amit a Carpigiani-nak a Gelato University-e. Ott három tanfolyam elérhető, van egy alapképzés, egy középhaladó és egy mesterképzés. Hál' Istennek mind a három képzéssel rendelkezem már, hiszen idén letettem a kinti fagylalt mester képzést. És ott a különlegesség ebben az egészben, hogy annyira elfogadott ez a fagylalt egyetem, hogy például, hogyha az alapképzés valaki elvégzi kint Olaszországban, Olaszországban nyithat fagyizót ebből. Tehát nem kell cukrász végzettség hozzá, hanem ez az alapképzés, hogyha elvégzi, akkor olyan fagyizót nyit kint Olaszban, amilyet szeretne.
1: Szóval az idei ország cukormentes tortája verseny nyertese a Promenád Kávéház, a Balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászának, Vadósz Jenőnek az alkotása, a Szilva Fácska. Jenő, Reni, Jenő, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
0: Köszönjük, mi is további szép estét kívánunk.
2: Köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Elbúcsúztunk a nyártól, elindult az ősz, hajnali 2 óra után járunk, szeptember 1-e van, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, üdv a fedélzeten, igazi őszindító dalokat hozok neked, mindjárt itt lesz a Name Project, hozom a Dos Diabolost is, de előbb Süle Zsolt énekel, ez a Befúj.
0: Itt egy újabb óra.